0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Hajnali fény, az élet kékeg én veled. Érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem. Miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték meg.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Ez!
0: Kisgyerek.
1: Ez a Rádió Antrét! FM 105.1!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések, a meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Újvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 3 perccel, május 11-én újabb hetet kezdhetünk meg együtt. Remélem ön is legalább annyira boldog, mint én. Csapjunk bele, köszönjük a névnaposokat, és megünnepeljük a szülinaposokat, aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel. Tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antri reggel, happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 12 perccel május 11-én, kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé időjárás előrejelzés dukál, és nem lesz egyszerű a mai nap, legalábbis az előrejelzés szerint, mert hogy sárga figyelmeztetés van zivatarra, azt írják, hogy jön az év eddigi legzivatarosabb napja, mert hogy megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és hát a napközben záporok, zivatarok kialakulása várható itt Szekszárdon és a térségben. Ez egészen pontosan, hogyha jól értem, akkor majd délután egy óra magasságában érkezhet a csapadék, addig viszont hát nem nagyon látjuk majd a napot, tehát marad a felhőségbolt. Emellé pedig 22 fok meleg az, ami még társul, úgyhogy hát befülledünk majd, azt lehet előre látni. Aztán emellett fontos még, hogy tart a pollen szezon késő tavaszi csúcsidőszaka, emiatt a tölgy, az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja okozhat gondot, nyilvánvalóan tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Az orvos meteorológia szerint egy közeledő hidegfront előoldalán intenzív melegedés zajlik térségünkben. Bármit is jelentsen mindez. Így a melegfrontra, melegedésre érzékenyek körében a fejfájás, migrén, rosszul lét, vérnyomás problémák és keringési panaszok továbbra is előfordulhatnak. Általános tünet lehet a fáradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is, úgyhogy ennek megfelelően készüljön tehát mára. Nem lesz egyszerű, de majd valahogy túl leszünk rajta. Jelenleg 14 fok van, és mondtam, hogy 22 lesz a maximum. Megerősödik majd a szél, és jönnek a zivatarok, záporok délután, úgyhogy az esernyőjét ne hagyja otthon. Ez divattippünk, nyárias ruha esernyővel. No és akkor lássuk a világot, mi is zajlott benne. Egyrészt megalakult az új országgyűlés, volt is rögtön mindenféle, nem is tudom, cikke értelmes történés, mondjuk így, de hát ebben most nem megyünk bele inkább. Mert hogy lezajlott Bátaszéken a 17. Bátaszéki Triatlon Kupa és a Molyhos Piknik szintén a másnapján. A képek alapján nagy siker övezte mindkét programot, biztosan nagyon jó volt. Ahogyan a 6. Kajdacs Nagydíj 2026 Pálinkás Csaba emlékverseny szintén zökkenőmentesen megtartódott, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, de tényleg ott is a videók, amik érkeztek, nagyon-nagyon látványosak. Úgyhogy az is megvolt, és az atomerőmű ESE is játszott még a hétvégén. Az elődöntő 3. mérkőzésén ugyanakkor az NHS Szolnoki Olajbányász 65-63-ra legyőzte az ASÉ-t, ezzel a Szolnok 3-0-ás összesítéssel bejutott a döntőbe. Nagyjából ez így minden a világról, meg tényleg közmédiás dolgozók tálalt, aki a Partizánnak majdnem megsajnáltam őket, aztán mégsem. A mi hazánkos képviselők kivonultak a parlamentből, rengeteg minden volt, de inkább kezdjük meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk. Csak előtte zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel.

0: 21 perccel járunk már 6 óra után ehhez az Antrit reggel, és boldogságos névnapot ma Ferencnek. No, a Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, remélem jól ejtettem. Jelentése egészen egyszerűen francia. Eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve, melyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. Sok-sok boldogságot. Tehát Ferencnek, meg még Fábiónak, Fábiusznak, Fabriciónak, Fabriciusznak, Filipnek és Fülöpnek, szintén meg nyilvánvalóan mindenkinek. Úgyhogy zenélünk névnapjuk alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velük ünnepelni.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mi a helyzet velünk, kérdezte Pink. Hát az, hogy fél hét van, és ez az Antrit reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát május 11-e szülöttei, például Salvador Dali, katalán-spanyol születésű szürrealista festőművész, hát tényleg egy furcsa figura volt már ránézésre, és egy picit utána olvasom, hogy aztán tényleg, úgyhogy haladjunk gyorsan tovább, mert hogy Bicskei Lukács, magyar színész, rendező és szinkroni színész szintén a mai nap születte, ő pedig talán az Argó című filmekből lehet leginkább ismerős, ahol Pszichót alakította remek módon, egyébként nagy kedvencem volt. Aztán a mai ünnepelhet Rejtő Ildikó, kétszeres olimpiai bajnok, tőrvívó, a nemzet sportolója, vagy Kovács Patrícia, magyar színésznő, illetve Andrés Iniesta, spanyol labdarúgó, hát az egyik legjobb valaha, lehet mondani, nem? De. Na hát sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. Zenélünk ajándékgyanánt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: ünnepi hétfő reggelt 6:40-kor, május 11-én, ez az Antrics reggel, és csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 168 évvel ezelőtt egészen pontosan Minnesota a 32. államként belépett az Egyesült Államok Uniójába, 116 évvel ezelőtt megalapították a Glacier Nemzeti Parkot az államokban szintén, aztán megyünk tovább, mert ha 80 évvel ezelőtt aláírták Magyarország és Jugoszlávia jóvátételi egyezményét, ugye ez 46-ban volt, és 1949-ben enapon ismét Tájföld lett Sziám hivatalos neve. Hát ennyi, nagyjából ennyi történt sajnos. Aztán ma van egyébként a közlekedési kultúra napja hazánkban 2015 óta, és ma itt Szekszárdon is lesz egy kis kitelepülés, úgyhogy ajánlom figyelmébe, azt is múlt pénteken beszéltünk róla, a beszélgetés megtalálja a YouTube csatornánkon, úgyhogy ott ki tudja bogarászni, hogy mire is kell készülni, és mit is jelent a közlekedési kultúra napja. Na hát nagyjából ennyi, tehát horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrics reggel, Rádió Antrics.

0: Ez az Antritek, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A bika egy személyes kapcsolatában fordulópontot hoz ez a nap. Történik vagy elhangzik ma valami, aminek nyomán egyikük máshogy tekint majd a másikra. Ez örökre így marad, merülhet fel a kérdés. Természetesen a válasz az, hogy nem, hiszen semmi sem tart örökké. Erősebb érzelmi energiákat hoz ez a nap az ikreknek, valakinek a szavai vagy viselkedése mélyebben érinti önt, mint várta, de éppen ebből tanulhat a legtöbbet. Ne próbáljon minden érzést megmagyarázni, ne is nyomja el őket, de azt se hagyja, hogy átvegyék ön felett az irányítást, a kulcs az érzéseink megszelidítése. Régóta húzódik egy dolog, aminek a lezárása egyelőre dilemmát jelent a ráknak. Úgy tűnik, ma a dolog végére pont kerül, méghozzá egy olyan módon, ami eddig önnek még csak eszébe sem jutott. A mozgás és az előrelépés napja lesz ez a hétfő az oroszlán számára. Egy váratlan üzenet, ötlet vagy találkozás új irányt mutat majd. Figyeljen tehát mindenre, ami eltér a szokásostól. Most különösen fontos lesz, hogy nyitott maradjon a lehetőségekre, még akkor is, ha azok elsőre szokatlannak tűnnek. A szűz vezetői készségei kerülnek ma előtérbe. A nap egyik legfontosabb szituációjában olyan döntést kell hoznia, amely másokra is hatást gyakorol. A nagylelkűség és a felelősség szoros kapcsolatára mutat rá ez a nap. A hétvégéhez képest nyugodtabb, mélyebb energiákat hoz ez a hétfő a mérleg életébe. Ez a nap kedvez annak, hogy rendet tegyen nem csak maga körül, hanem önmagában is. Tanács, figyelje meg, mi meríti le a legjobban. A tudatosság része az is, hogy védi a saját belső energiáját. Na hát így készüljön akkor, a Skorpióval folytatjuk, ha minden igaz, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: A Pocket Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 5 perc múlva 7 óra lesz, május 11-én hétfőn folytassuk gyorsan a horoszkópunkat. Ott hagytuk abba, hogy igen, a mérleg megvolt. A testére koncentráljon a ma, mert ez a hétfő annak a napja, amikor a Skorpió fizikai valója a szokásosnál több figyelmet követel és érdemel. Legyen ma okosan kedves és gyengéd saját testéhez. Hallgasson saját magára, figyeljen oda arra, mit szeretne és mire van szüksége. Erősödni fog ma a vonzás energiája. A nyilas, amit kisugároz, arra intenzívebben reagál a világ. Ha nyitottabb, kedvesebb vagy bátrabb, azt gyorsabban vissza is kapja másoktól, ezért ma ne csak a kötelező dolgokra figyeljen. Tudatosan keresse azt is, ami örömet ad önnek. Sikereket és kudarcokat egyaránt hoz ez a hétfő, de egyik sem lesz olyan elsöprő erejű, hogy különösebben meghatározza a bak hangulatát. Nem, mintha a lelke egy teljesen más rádióadóra lenne ráhangolódva. Ezen a hétfőn nem a hétköznap apró cseprő dolgai határozzák meg, hogy ön hogyan is érzi magát. Inspiráló kreatív energiákkal áldják meg a csillagok a vízöntőt ezen a napon. Egy olyan gondolat születik ma meg önben, amely később nagyon sokat jelent majd. Ez a nap kedvez az álmodozásnak, tervezésnek és annak, hogy újra kapcsolódjon ahhoz, amit igazán szeretne az élettől. A mélységek napja ez a hétfő a halak számára. Az intuíciója minduntalan arra fogja indítani, hogy ne maradjon meg a felszínen, hanem merüljön mélyebbre, közelebb a dolgok velejéig. Egy beszélgetés pedig váratlan igazságokat tár majd fel. A hét első napja különös tisztánlátást hoz a kosnak, de csak akkor, ha a figyelme tudja venni, hogy most nem az erőltetés viszi előre önt, hanem az őszinteség, tehát figyelembe tudja venni, ezt akarták írni. Főleg saját magával szemben, figyelje meg, mire mond automatikusan igent. A tudatos élet egyik kulcsa, hogy ne megszokásból döntsön. Na hát így készüljön. Mára jó szerencsét óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Sasi és a napi ötös tagjai. Arról érdeklődünk ma, hogy van-e olyan híres film vagy sorozat, ami hát nekik nem jött át annyira, esetleg még csak meg sem nézték. Hát filmezünk egy picit, az egy ilyen lájtos téma így hétfőre, úgyhogy érdekes lesz, de előbb még jönnek a hírek, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Súlyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, P. Újvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit, FM
0: 105.1. Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, május 11-én, 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Sasi.
7: Szép jó reggelt, szia Dávid.
0: No és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma, hát azt kérdezzük, hogy van-e olyan híres film vagy sorozat, ami nem jött át nekik annyira, esetleg meg sem nézték azt, mindjárt kezdünk, tartson velünk.
2: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, 7 óra 10 perc, május 11-én hétfőn. Hát megkezdjük mai napi ötösünket, azt kérdezzük ma tőlük, hogy hát van-e olyan híres film vagy sorozat, ami nem jött át nekik annyira, esetleg még csak meg sem nézték dacára annak, hogy nagyon-nagyon népszerű volt, és mindenhonnan az folyt a csapból. Kezdjük is meg, mit szól, Sasi?
1: Akkor kezdjük meg Ákossal mondjuk, Ákos, jó? Oké. Okay. Ákossal annyit tudunk, hogy Ákos fiatal vállalkozó, aki próbál kitörni ebből a státuszból, és sokra vinni a pénzügyek terén.
0: No, akkor már hallgatjuk is.
2: A Gyűrűk ura ilyen nekem, mert az valahogyan nem fogott meg a sztoriát. Valahogy úgy értem, hogy mit szeretne mondani, értem, hogy mit szeretne átadni, de valamiért maga a sztori az nem az volt, ami engem úgy érdekelt, meg a szereplők se tettek valamiért annyira.
1: Képzeld, hogy ezt írtam fel magamnak is egynek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy végre valaki egyet ért velem. Mindig olyan furán néznek rám, hogy miért nem. Nem tudom, egyszerűen nem. Pedig rajonganak érte, ugye, mint a Harry Potter filmek is, azt csak a gyerekem miatt néztem meg egyszer, abból talán láttam 3-at, de ebből egyáltalán nem. Nem tudom, az ilyen típusú filmek egyszerűen nem kötnek le.
0: Nem.
1: Nem. Meg lehet, hogy leülnék, és nem tudom. Melyik volt az a film, most nem jut eszembe, amikor ilyen kékszínű emberek voltak.
0: Avatar.
1: Na, azt is nagyon sokára. Szerintem már 1-2 év eltellett, és utána, és ez meg tök tetszett például.
0: Igen? Na, nekem meg az nem.
1: Na, látod? Hogy valahogy nem tudom, ezt így az ember az agyában szerintem elkönyveli, hogy ez biztos nem lesz jó, aztán lehet, hogy néha kellene hagyni magát kísérteni.
0: Hát a nyitottnak kell maradni.
1: Igen, tudom, nálam ez nem mindig jön össze.
0: No, köszönjük Ákosnak, Anitával folytatjuk, okay. Róla mit kell tudni.
1: Anita mindene a futás, akár több 10 kilométert is képes lefutni egyetlen nap alatt.
0: Na, hallgassuk.
3: Volt a Star Wars. Örök emlék még fiatalon, amikor nem tudom hányadik részre mentem a moziba, és én azt hittem, hogy valami paródián ülök. Amikor én megvettem ezt a kis figurát, mint kiderült Jodát, és olyan hangosan nevettem, azt hittem megszakadok, és kizavartak a moziból. Tehát nem tudtam bele azonosulni. Tehát nekem a Star Wars az egy, nem tudom, említhetetlen. Sajnos.
1: Ez lett volna a másik, de azért nem annyira.
0: Jaj.
1: Én hát ezt azért még láttam, annak idején gyerekfejjel.
0: Mennyit láttál?
1: Szerintem az első részt.
0: Akkor azt mondtad,
1: az olyan szenzációs volt, meg az nagyon felhájpolták, meg szerintem az még jó is volt talán. De azt rájöttem, hogy nem volt rossz, nem azért, csak egyszerűen nem fogja
0: sem meg. Azt sem tudod megfogni.
1: Nem.
0: Akkor neked valami másfajta filmek kellenek, nem?
1: Az a erre már én is rájöttem, igen, Dávid. Azt meg lehet, hogy más nem szereti, vagy te nem szeretnéd. Pedig azt mondom, hogy nyitott vagyok, én szeretem a háborús filmeket, szeretem az életrajzi filmeket, szeretem a történelmi filmeket.
0: És sorozat esetleg? Mert most csak ezek filmek voltak.
1: Mondjuk én most, amit sorozatban láttam, az azért fogott meg nagyon, anyalányáról szól a Szívek szállodája. Szerintem, igen. Nem tudom, hogy hallottál-e róla. És az egyik barátnőm mondta, hogy amikor látom ezt a sorozatot, mindig te meg a Lilla jutsz eszembe. És azóta még külön a szívem csücske az a sorozat, és megint elkezdték egyébként ismételni. Az a baj, nagyon ritkán nézek tévét, és sose tudom, hogy mikor mi megy, csak ilyen adhok jelleggel bekapcsolom, és akkor éppen amikor sikerül, akkor ez egy-két rész most azért meg tudtam nézni belőle. Azok a jókat mulatok, nincs benne tudott félelem, nincs
0: persze,
1: benne gyűlölet.
0: Nem kis kedves.
1: Igen, nem kis aranyos, kicsit olyan kis humoros. Mindennapi, az ember bele is tudja magát képzelni a helyzetekbe, tehát nem rugaszkodik el a valóságtól, úgyhogy nekem azért így kedves nagyon ez a sorozat.
0: No hát, köszönjük Ákosnak és Anitának, Bélával folytatjuk, majd előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 7:21-kor, május 11-én hétfőn, ez az Antrit reggel, folytassuk gyorsan mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy van olyan híres film vagy sorozat, ami nekik nem jött át annyira, esetleg még csak meg sem nézték, és akkor a Bélával folytatjuk róla, mit kell tudni.
1: Béla a rajzfilmek világában érzi magát igazán otthon, de a karikatúra is nagyon fekszik neki.
0: No, hallgassuk akkor.
2: Hát én olyan filmről nem nagyon tudok, amiről mindenki úgy nyilatkozott volna, hogy nagyon-nagyon jó. Volt, aki ezt, volt, aki amat szerette. Meg egyébként én előjáróban annyit mondanék, hogy tévét nem igen nézek, de a film, akkor inkább mondjuk a Netflix. Ott szerintem azért akadnak nézhetőbb sorozatok. De az igazság, hogy az ilyen hosszú távú projekteket, mint mondjuk egy sorozat, azokat nem nagyon szeretem, úgy érzem, nem nekem valók, mert nem tudok sok időt egyhuzamban ülni mondjuk ilyen képernyő előtt, bár ez némileg ellentmond azzal, hogy ülőmunkát végzek. Másrészt meg, hogy epizódokra bontom mondjuk a sorozatot, akkor időben eltávolodok a sztoritól, és egyszerűen elvesztem az érdeklődésemet. De hogyha mondjuk egy olyan sorozatot kell mondani, ami untatott, akkor nekem elsőre egy gyerekkorom egyik sorozata ugrik be, és azért maradt emlékezetes, mert tudom, hogy végiguntam, de mégis mindig néztem, mert ugye régen csak egy csatorna volt, az egész ország azt az egy tévécsatornát nézte gyerekkoromban, a szüleim is, csak akkor így esténként azzal telt az idő, hogy beültünk és néztük, és volt egy olyan sorozat, aminek az volt a cím, hogy Onidin család, és azt hiszem heti egy epizód ment, és hát azt tudom, hogy nagyon, nagyon untam. Valami hajós kapitányról szólt, meg a családjáról, és a tengeren játszódott, de megmondom őszintén, hogy ennél többre egyáltalán nem emlékszem belőle. De úgy általánosságban is mondhatom, hogy így ezek a régi sorozatok, ráadásul az Onidin család úgy tudom, hogy fekete-fehér volt, de ezek a régi sorozatok, ezek nem nagyon jöttek be, megmondom őszintén. Talán csak az animációs filmsorozatok, de ugye azok tetszettek, és most nem ez a kérdés.
1: Olyan kár, hogy így nem látják a hallgatók, hogy közben miket szoktam így újongani neked, meg így rád nézek. Imádtam azt a sorozatot, azon a dincsal. Nagyon. És képzeld el, hogy akkor gyerekként megfogadtam, mert volt egy Daniel Fogarty nevezetű emberke ott a sorozatban. Megfogadtam, hogy ha nekem fiam lesz, akkor csak Daniel lehet. Majdnem összejött, de nem. De én ezt például nagyon szerettem. Úgyhogy csodálkozom is. Meg volt nekem, sokan emlékeztünk a Barátok közre, ugye, hogy ez mekkora nagy dolog volt annak idén, és a végén mennyire ellaposodott. Tehát amit mondott Béla is, hogy egy darabig ülsz azért úgy nézed, de egy idő után már nem. Tehát már elmegy a kedved tőle, vagy már unalmassá válik, már elhúzzák nagyon, igen, már nem történnek benne olyan izgalmas dolgok, még egy kis pénzt, igen.
0: Hát sajnos, múlt héten is azt hiszem beszéltünk sorozatokról, vagy előtte való héten, akkor is szóba került, hogy amikor még egy évad, csak azért, hogy legyen még belőle pénz, és már borzalmas.
1: Egyébként most voltam a moziba, az Ördög Prádát visel a második részét, néztük meg, és én imádtam az elsőt, szerintem 15-ször biztos, hogy láttam. Jó, hát 20 év alatt azért lehetett is. Megmondom őszintén, hogy unatkoztam. Hoppa. Tehát gondolkodtam is közben, hogy kijöjjek, vagy nálam mégsem jövök azért ki. Hát, ha majd jön, tudod, az a cselekmény, és hú, majd nem jött meg az érzés. Jók voltak a ruhák, aranyosak voltak úgy a szereplők, jól néztek ki, nagyon tényleg, tehát le a kalappal, de nem hoztam már meg azt az érzést, amit az első rész, meg ugye amikor ennyire valami be van harangozva, és itt nagyon nagy a reklámja, és ilyen nappal ezt látod mindenhol, akkor már nagy a várakozás is.
0: Hát az elvárások, és
1: igen. És szerintem ezért nagyon kár a régi filmeknek egy második, harmadik részét kreálni.
0: Főleg 20 évek.
1: Hát de lehetett volna ez nagyon jó, csak nem volt benne olyan cselekmény szerintem.
0: Hát két órás,
1: hosszú is volt, igen.
0: Azt olvastam, hogy
1: az első fél óra az nagyon unalmas volt, mire elindult egyáltalán bármi is.
0: No, hát filmezünk tovább majd, de hát előbb zenélünk, maradjon velünk.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel, 7:30 is elmúlt már a május 11-én, úgyhogy elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy van olyan híres film vagy sorozat, ami hát nekik nem jött át annyira, esetleg annyira nem, hogy meg sem nézték, vagy be sem fejezték. Folytassuk gyorsan Máriával.
1: Igen. No. Mária nyelvész, akinek van egy cicusa, és szeret jókat enni, inni, emiatt ugye nem is veti meg a kulináris örömöket.
0: No, hallgassuk.
2: Igen, van, amire vissza tudok emlékezni tisztán, az a Mad Max volt, ez a 80-es években, és egy ilyen kult film volt annak idején, és aki nem látta, lesajnáltak, hogy úristen. Ja, persze, te nő vagy, ezt általában mondják, hogy általában a férfiaknak tetszik, a nők nem nagyon értik meg. Na, erre aztán még egyszer megnéztem, nekem akkor is csak akciófilm volt, semmi más, egy ilyen post-apokaliptikus, nem ki sem tudom mondani. Szóval itt nálam ez az akciós jelenetek túlsúlya volt, ami nagyon nem tetszett, és aztán úgy óvatosan mondtam, hogy nálam csak ilyen sivatagi üldözés, meg ilyesmi, erre hú, mindenki rám rontott, hogy ez nem igaz, mert ez realista, és nem az a lényeg, hogy apokaliptikus, hanem az, hogy ilyen a világ, és nem kegyetlenség, na, ez az erénye, és majd meglátom, milyen lesz a Mad Max 2, és kértem Mad Max 2, és kiderült, hogy csalódtak, és onnantól kezdve nekem is volt bátorsága mondani, hogy jó, hát ez ugye milyen úcska, egyébként ez nekem az első se tetszett, de akkor már úgy jobban beleéltem, na ugye, nem olyan jó ez a Mad Max. Szóval a Mad Max volt az ilyen vízválasztó, hogy ja, mert a nők nem értik meg, ez realista is, és nem is értek a művészetekhez. De vállaltam azt, hogy tudatlan vagyok.
1: No. Nekem egyébként tetszett, te láttad?
0: Mad Max, persze, hogy...
1: Az első része nekem nagyon tetszett.
0: De mondanád, hogy nagyon... realista?
1: Hát nem. nem tudom. De mondjuk nagyon a jövőben játszódott, mert nagyon fura volt ugye az, hogy nem tudom, milyen típusú autókkal mentek, ilyen összeeszkabált, meg ilyen nem tudom, milyen ruhák voltak rajtuk, meg ott a sivatagban, meg tényleg az élelemért, a vízért harcoltak. Mondjuk a második részben volt a Tina Turner, vagy az elsőben, vagy nem is tudom. Ne kérdezzek ilyet?
0: Ne
1: kérdezzek ilyet. Mondjuk a másodikat szerintem már én sem láttam, vagy az már lehet, hogy nem tetszett.
0: Én meg nem emlékszem rá.
1: Nem emlékszel rá. Jó, hát nagyon régi film már azért, igen, mondjuk ez a 80-as évek.
0: Még amikor kijött a... Amikor kijött az új 2015-ben, uh-huh. azt hiszem a Mad Max Fury Road, akkor néztem meg
1: előtte. Na, azt egyáltalán nem láttam már.
0: Az nagyon jó, azt moziban néztem, uh-huh. nagyon jó. Egyedül ültem.
1: Egyébként azért jó ezek a filmek, mert annak idején mi azért mindig összeültünk, ugye akkor itt a videó kazettás időszakunk, és akkor nem egyedül néztük, hanem tényleg mindig így barátokkal. És akkor néha belecsöppentünk ilyen filmbe, voltak a horrorfilmek is, azok tragikusak voltak szerintem, féltünk, mint az őrült, ott sikítoztunk is közben, azt se értettük, hogy mi értelme volt, de hát együtt voltunk ott, az volt a lényeg egyébként.
0: No, köszönjük Máriának is végül, de nem utolsó sorban, hogy ne maradjunk a Vali nélkül.
1: Jaj, de jó.
0: Ezen a héten akkor a Vali következik.
1: Na, Vali álma, hogy víz mellett éljen, és egész nap mezitláb mászkálhasson. Na, hát ezzel nincs egyedül szerintem.
0: Így van, hallgassuk.
3: Egy csomó csillagok háborúja, gyűrűk ura, trónok harca, és minden ilyesmi. Én általában, amiket így nagyon hype-olnak, és sokan megnéznek, én azokból valahogy kimaradok, meg valahogy nem is érdekel.
1: Hm. Na, Vali az én emberem, látod?
0: Összefoglalta, amit
1: igen, mindent elmondott, amit minden, a többiek is, meg amit én is gondoltam.
0: Hát igen, azért a Trónok harcára én felültem a vonatra, aztán az 5. évadnál szálltam le.
1: Legközelebb csináljunk egy ilyet, hogy ne gyalogtúrázunk, hanem üljünk le ilyen filmeket nézni, mit szólsz, így közösen. Simán. Lehet, érdemes lenne, és megváltozna a véleményünk. Aha, te fogod ott kommentelni a dolgokat, szépen bevezetni, felvezetni, azaz, elmondani a hasznos tudnivalókat.
0: Hát
1: lehet, hogy Valival megváltozik a véleményünk.
0: Biztos egyébként úgy lenne.
1: Igen?
0: Csak meg kellene érteni egy
1: igen.
0: picit.
1: Hát befogadóbbnak lenni, hogy mondtad, igen, vagy elfogadóbbnak lenni, nyitottabbnak lenni.
0: No, hát... Szerintem kifilmeztük magunkat, köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen. Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind

0: vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Don Pepe!
1: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
4: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Aztán a legfontosabb az, hogy az M6-os autópályán a Bátaszik után a B és C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták. A Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Ez nagyon fontos. Aztán a 6-os főúton, a 65-ös főút után Szekszárd térségében aszfaltoznak a 143-as és a 144-es kilométer között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra kell számítani. Ma és holnap külön kiemelik, a munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások és torlódások várhatók. Aki teheti, a fent említett időszakban válasszon a másik útvonalat. Ezen túl a térképen, hogyha rápillantok, azt látom, hogy a buszpályaudvar környéke az, ahol egy kicsit dugó alakult ki, ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya, attól függetlenül vezessen körültekintően, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok

0: Happy hétfő reggelt, 3:48 is elmúlt a május 11-én hétfőn. Hát ez az Antriz reggel, és térjünk rá az időjárásunkra, mert hát van dolog.
1: Oké, van ám. Hát elvileg jön az év eddigi legzivatarosabb napja. Pontosan mit is jelent? Hétfőn erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és napközben záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk, erős lesz. Hajnalban 13, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Hát nem túl jó kilátások.
0: Hát nem, ugye már sárga a figyelmeztetés van zivatarra.
1: Esernyőt mindenképpen tegyen be magának mindenki szerintem, vagy esőkabátot éppen, ami van.
0: Gumicsizmát.
1: Gumicsizmát esetleg, igen. Főleg így meg akkor az autókra vigyázni, ugye, hogyha eső is, vagy jégeső is várható.
0: Bizony, bizony. Délutánra írják egyébként olyan 1 és 4 óra között nagyjából, és akkor lesz majd erős délnyugati szelünk is, úgyhogy hát igen, ez nem lesz feltétlenül kellemes, ahogyan a pollen szezon késő tavaszi csúcsidőszaka sem kellemes, mert hogy a tölgy, az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan közepes a magas tartományban alakul, ez nyilvánvalóan mindenféle tüneteket okozhat, orrfolyástól szemvizketésen át, akármíg, úgyhogy
1: érezzük,
0: igen. Tegye meg a kellő óvintézkedéseket, és az orvos meteorológia, erre is térjünk rá, mert hogy egy közeledő hidegfront előoldalán intenzív melegedés zajlik térségünkben, így a melegfrontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, rosszul lét, vérnyomás problémák és keringési panaszok továbbra is előfordulhatnak. Általános tünet lehet a fáradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is. Nem elég, hogy hétfő van, még ez is.
1: Erre azt szoktam mondani, hogy tök jó, hogy ilyeneket mondasz, mert legalább lehet mire fogni a fáradtságot, lehet mire fogni a fejfájást.
0: Hát mindig.
1: Mindig, igen.
0: Ez a lényege. De azért figyeljünk oda a megfelelő mennyiség folyadék bevitelére, mert hogy hát az...
1: Ez mindig fontos, így van télen-nyáron.
0: Legyen az záporos idő, vagy pedig kánikula. Így készüljön tehát akkor mára, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, a zápor, felhő, pici nap,
1: jég,
0: minden
1: játsz, lesz, minden változatos lesz. Így mint van, a hangulatunk, nem?
0: Így van, legalább az is. Na hát akkor így kalkuláljon. Zenélünk, aztán pedig összekezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antriz reggel.

0: 4 perc múlva 8 óra lesz május 11-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és hát akkor röviden összegezzük, hogy mi történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy van-e olyan híres film vagy sorozat, ami hát nekik nem jött át annyira, vagy esetleg meg sem nézték.
1: Hát nagyon boldog voltam, mert hasonlóakat mondtak, mint amit én is mondtam így neked adáson kívül. Ugye Ákos mondta a Gyűrűkorát egyöntetűen, aztán Anita a Star Wars sorozatot, ugye Béla azt mondta, hogy igazán neki nem volt annyira, még gyerekkorában emlékszik arra, hogy volt fekete-fehérben ugye a tévében az Önödin család, amire meg azt mondtam, hogy én mennyire szerettem. Ugye Mária ugye a Mad Max sorozatokra mondta azt, hogy neki ez nem igazán jött át. És Vali meg ugye összefoglalta az egészet, ő elmondta, hogy akkor a Csillagok háborúja, a Gyűrűk ura és a Trónok harca.
0: Így van, hát ennyi.
1: Nekem még tudod, mi jutott eszembe? Volt ez a Simpson család, nem tudom, hogy az megy, ez a rajzfilm. Meg, azt láttad?
0: Persze.
1: Én abban nagyon ritkán néha belenéztem, és nem is értettem, és rögtön mentem is más vele.
0: Nagyon jó.
1: Jó? Aha. Vagy ezt a humort nem értem, vagy nem,
0: nem tudom. Nem a te humorod, az igen. Ez így. Nagyon sokan nem szeretik a South Parkot.
1: Nekem, na, például az is igen, nekem nem annyira jött át. Igen.
0: Számomra, hát az ilyen.
1: Igen.
0: Ilyenek vagyunk. Más
1: és neked egyébként különböző. Van, mert te még nem mondtad el, hogy mi az, amit úgy annyira nem tetszett, vagy nem szerettél, vagy nem akartál megnézni.
0: Én a Harry Potterekkel vagyok úgy, hogy gyerekként az első három részt nagyon-nagyon szerettem, aztán elvesztett.
1: Az érdekes, hogy aki olvasta, utána mondta, hogy nem volt annyira jó a film. Én csak azért mentem el az elsőre, tudom, akkor még Lilla, mit tudom én, 11-12 éves lehetett talán, vagy szerintem még kisebb, nem is tudom. És akkor szegénynek én mindig így eltakartam a szemét, tudod, hogy hú, ez most olyan rész, hogy ezt ne nézd, és akkor teljesen kiakadt szegény gyerek, hogy anya, mert én féltem, hát ő már nem, és utána én még talán egy részt láttam belőle, de nekem sem túl misztikus volt, túl olyan felfoghatatlan a számomra, de rajongtak érte a gyerekek.
0: Behogyne.
1: Úgyhogy
0: hát nem csak
1: bejött.
0: A gyerekek, felnőttek,
1: hát a felnőttek is.
0: És később már ugye átváltott egy kicsit ilyen sötétebb.
1: Igen, tónusra. Igen, hát rengeteg része volt.
0: Engem úgy vettek rá az akkori lakótársaim, most már pedig len ezen a hétvégén mi Harry Potter maraton tartunk, kész. Nincs appelláta. Köszönöm szépen. No, hát ennyi fért bele, köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködéseket, elengedjük őket, és megkezdjük, vagy felkészülünk jó hírek óránkra, hiszen hogyan is lehetne jobban kezdeni egy hetet, mint csupa-csupa jó hírrel, úgyhogy készültünk. De szóval izgalmas lesz, tartson velünk, de előbb még jönnek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogóra.hu.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevez most! Információ www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555 telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeletével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Elvi hétfő reggelte ez az Antrit reggel, május 11-én 8 óra múlt. Fekete Dávid és továbbá is itt van velük Sasi.
1: Jó reggelt, szia Dávid.
0: No és akkor megkezdjük hamarosan a mai jó hírek óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírek készültünk, úgyhogy tartson velünk, mindjárt kezdünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, 8.11-kor május 11-én hétfőn. Ez az Andrés reggel, és akkor megkezdjük jó hírek óránkat, amiben hát mindenféle jó hírről beszélgetünk. Nyilván vannak a világban is jó hírek, de hát...
1: Csak jöjjünk le egy helyi szinten, jó hírek, hogy én itt vagyok veled, és együtt vezetjük a reggeli műsort, nem?
0: Például.
1: Örülsz neki?
0: Nagyon örülök neki.
1: Mert régen voltunk így ketten egyébként
0: régen
1: nagyon.
0: Régen volt, igen. De ezen kívül is van, hát mondtad, van, hát hogy persze. Vettél szőnyeget például.
1: Képzeld el, igen, mert annyira szép idő lett itt a hétvégén, és most egyedül voltam, ami máshol volt, kimentem a szokásos és piacos túrámat, megtettem, és mondtam, hogy most jött el az idő, hogy akkor az erkét szépen kicsinosítom, úgyhogy vettem egy eszméletlen szép kis szőnyeget, meg virágokat, meg vázát, úgyhogy fotózkodtam, elküldtem ilyenkor mindig Lillának, meg este ugye gyertyákat gyújtottam, fantasztikus volt. És végre tegnap ott volt az első reggelim az erkélyen, nagyon szeretem egyébként. Hál' Istennek most már a fák ugye kizöldeltek, és mondjuk nem a kis teszkot, meg ott a hajléktalanokat kell nézegessem reggel, hanem akkor leülök, és ott megreggelizem, és élvezem, tényleg annyira madarak csicseregnek, úgyhogy nekem ez egy fantasztikus élmény. És jó, hogy ezt mondtad egyébként, mert hogy jó hírek óra, hogy az ember sokszor így a nagyvilágban keresi a jó híreket, meg nézegelődsz körbe, hogy hol mi történt, miközben a saját kis világunkat ugye nem nézzük, vagy nem örülünk annak, ami jó, vagy aminek tudunk örülni igazán. Tehát ez is egy kis apró dolog, de nekem ez nagyon boldog. Tette a napomat egyébként.
0: Hát amikor kitaláltuk, hogy legyen jó hírek a hétkezdés, akkor pont az volt a cél, hogy a mindennapi létben is ezeket az apró szépségeket emeljük ki egy kicsikét, hogy igenis milyen jó.
1: Akkor ennek örülök,
0: jó,
1: hogy ezt mondod, mert én is ugye félve jöttem, hogy úristen Dávid, én most nem készültem erre a beszélgetésre. És mondod, hogy nem is kell, hát most nem arról szól a dolog, hogy mert én meg tudod milyen vagyok, hogy hozom a kis mappámat, összekészítek mindent, kérdéseket, mindenhonnan veszek mindent ki, és akkor én úgy nyugodtan érzem magam, vagy biztonságban. És akkor mondtad, hogy nem kell, úristen, mondom, most akkor miről fogunk beszélgetni?
0: Hát például a teraszodról, vagy arról, hogy bazsarikomot ült tettem is metélő.
1: Ez is nagyon irigykedem, és nagyon ügyes vagy. És ugye beszélgettük, hogy majd a paradicsom is jó lenne, mert én régóta terveztem egyébként, hogy ki az erkére, hogy nem csak szép is, hanem ugye hasznos is. És ez legalább tudjuk, hogy akkor mit eszünk. Úgyhogy ha neked sikerül utána, akkor mondod nekem a tanácsokat, és én is kipróbálom.
0: Majd meglátjuk azt még. Úgyhogy vannak azért tényleg az ember, hogyha körülnéz, főleg egy hétvége után, amikor mondjuk tudod pihenni, vagy kirándulni egy út, mert szép időnk volt, az mind csupa-csupa jó hír.
1: Szerintem most rengeteg jó program is van már egyébként, el is kezdődtek. Hétvégén láttam, hogy ti is adtatok itt, és ami a Vármegyeházában történt egy mini születi fesztiválszerűség. Most már elindulnak a boros rendezvényeink, ugye Szekszárd lévén, ugye természetesen nekünk ez az egyik legfontosabb, meg legfőbb programajánlónk. Ugye a boros túrák, a boros rendezvények, a borászajtakhoz ki tudunk ugye menni ebben a gyönyörű időben, csodálatos a látvány. Csináltnak egy ilyen közös programot is. Ha már télen voltunk együtt, a télben, fagyban, hóban, mindenben, jó lenne most így is egy ilyet, úgyhogy szerintem most már nagyon érdemes körbenézni és megnézni a programokat, hogy hova érdemes elmenni.
0: Így van, majd rátérünk.
1: Jó.
0: Biztos rátértek a héten majd Levivel, hogyha megérkezik a programokra. Most viszont zenélünk, addig pedig várjuk az ön jó hírét, történt-e valami jó önnel a hétvégén, vagy akár most a reggel, csörögjön a 74-444-444-en.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 8.22-kor jó reggelt, május 11-én hétfőn ez az Antrit reggel, folytatjuk jó hírek óránkat, mert hogyan is lehetne jól kezdeni egy hetet, hanem csupa-csupa jó hírrel. És akkor most egy kicsit kitekintünk a világba.
1: Jó, akkor várom, hogy mit találtál. No. Megpróbálok rá csatlakozni. Hogyha már elmondtuk a saját jó híreinket, ugye, hogy mi hogyan éltük meg a hétvégét, de akkor mit találtál így a nagyvilágban?
0: No. Hétvégén mi történt? Alzheimer-kór elleni gyógyszerfejlesztés okot ad az optimizmusra. Uh-huh. Az Alzheimer-kór kutatásának elmúlt 10 évét jellemző gyors fejlődés újra tervezi a betegségben szenvedők jövőjét. Ez derül ki egy nemrégiben közzétett, a kialakulóban lévő kezelési módszerekről szóló áttekintésből. A tanulmány megállapítja, hogy az Alzheimer-kórra alkalmazható potenciális új gyógyszerek száma egy évtized alatt 40%-kal nőtt. A tanulmány megjegyzi, hogy a kutatók jelenleg egy olyan gyógyszereket tesztelnek, amelyek az Alzheimer-kór minden stádiumában segíthetnek az embereknek, a tünetmentes, de a betegség kockázatának kitett személyektől kezdve a későbbi súlyosabb stádiumban lévőkig bezárólag. Szóval egyre több gyógyszer van.
1: Jó hír egyébként, a gyógyszernek annyira nem örülök, ugye, mert mindig szokták mondani, hogy minden betegségnek általában már 8-10 évvel a betegség észrevétele előtt, már ugye kialakulásában lehet látni bizonyos tüneteket, és erre nagyon kellene figyelni, ezért nagyon fontos ugye a házi orvosnak, ugye, hogyha rendszeresen járunk, és esetleg, hogyha hajlamos az ember, vagy nem tudom, hogy mennyire öröklődik ez a dolog. Volt szerencsém beszélgetni demencia kutatóval egyébként, Horváth Andrással, nem tudom, hogy emlékszel, vagy erről beszélgettünk-e, és nagyon-nagyon jó dolgokat mondott, és itt is ugye az, hogy a kutatások, a fejlesztések folyamatosan mennek, de pontosan ez, hogy elmész egy házi orvoshoz, és ott vannak bizonyos olyan feladatok, amiből ő már például ki tudja szűrni, hogy hajlamos leszel-e, vagy előfordulhat-e, hogy te esetleg ezekben a betegségekben fogsz majd annak idején úgymond szenvedni. Uh-huh. De én mindig azt mondom, hogy a gyógyszerekre szükségünk van, de én nagyon gyógyszerellenes vagyok, megmondom őszintén. Tehát addig, amíg az ember saját maga tudja a saját állapotát befolyásolni, ugye itt is nagyon fontos az, hogy ugye az agyi kapacitás, hogy folyamatosan, főleg ugye, hogy most már benne vagyok én is így a nyugdíjas korban, hogy nyugdíj után is, amikor az ember a mindennapi életből kiszakad, és nincsenek már meg azok a feladatok, rutinok, amikkel a munkád során, hogy akkor is ugye keresztrejtvényel olvasással, beszélgetésekkel, hogy folyamatosan karban tartsd magad, akkor nagy részében ugye azt mondják, hogy elkerülhetőek ezek a betegségek, de hát van, amit meg tényleg nem tudsz kikerülni, és tényleg kell a gyógyszer, ezekre jók ezek a fejlesztések is, ugye, meg hát a remény az, hogy az ember elkezdi szedni, akkor talán javul is. Bízunk abban, hogy mondjuk mást meg nem ront le az a gyógyszernek a hatása. Hát mindegyiknek van azért mellékhatása, azt tudjuk.
0: Nyilván azt mondja egyébként a kutatásról egy kutató nyilvánvalóan, hogy olyan jövő felé halad, amelyben a kór hatékonyan kezelhető és idővel megelőzhető lesz.
1: Azt a mindenét.
0: Ez lenne talán a legjobb hír.
1: Most az, hogy megelőzhető, az kérdés az, hogy most kezdj el mindenki szedni, és akkor biztos, hogy nem leszek, vagy hogy akkor majd tényleg kezdtek kialakulni esetleg azok a tipikus jelek, vagy akár ugye az öröklődésben, igen, a genetikában, ha benne van, azoknak ajánlják kifejezetten, gondolom én.
0: Na hát reméljük, hogy akkor idővel majd csökken az Alzheimer kór.
1: Ez egy jó hír tényleg.
0: Örüljünk annak, hogy lehet, hogy egy idő után már a jövőben megelőzhető lesz az egész. Ez egy jó hír, és folytatjuk majd Mexikóval.
1: Oké, rendben, várom.
0: Zenélünk, aztán megyünk Mexikóba.
2: Ez a Rádió Antrit.

0: Ez az Antrics reggel 8:30 május 11-én hétfőn. Folytatjuk jó hírek óránkat, hiszen hogyan is lehetne jól kezdeni egy hetet, ha nem csupa-csupa jó hírrel. Az imént az Alzheimerről beszéltünk egy picikét, és most elutazunk Mexikóba, ahol ingyenes általános egészségügyi ellátást ígérnek a mexikóiaknak, mert jelenleg egy kétszintű rendszer van, ami a köz- és magánegészségügy keveréke, amelyben a gazdagabb betegek biztosítást kötnek az orvosi költségek fedezésére, míg a szegényebbek az ingyenes, de hát túl zsúfolt valamit.
1: Hát kapják. Amit mi is tapasztalunk egyébként itthon. De erről mi is beszélgettünk annak idején, hogy nem a fizetésünkből kellene levonni mondjuk azt a hozzájárulást, vagy most már nem tudom mi a neve éppen, hanem kapnánk egy kártyát, mondjuk mint a szép kártyát, és arra utalnák rá ezt az összeget, és te azt igénybe veheted, ugye addig, amíg el nem használódik. Most ez vagy pontok, vagy forint összegben, vagy éppen ahogy kitalálják, de például, hogyha valakinek nincs szükség egy évekig nem jár orvoshoz, nem jár vizsgálatokra, nincsen semmi problémája, nagyon szépen fel tud halmozni, és lehet, hogy egyszer meg lesz egy nagyobb műtétre szüksége, akkor ezt fel tudja használni. Valaki meg tényleg sokszor indokolatlanul is igénybe vesz ellátásokat, csak azért, mert unatkozik, ugye most nem akarok senkit tényleg megbántani, de ott éli ki a szociális életét, ott tud emberekkel találkozni, főleg az egyedülállóak, és tényleg leterheli a rendszerünket, ami szörnyen rossz szerintem, és katasztrofális, de ezt mindenki tudja, úgyhogy nálunk is nagyon jó lenne egy ilyen rendszer megváltoztatása, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz akkor ez a mexikói eredményességben, vagy...
0: Meglátjuk.
1: Hogy az emberek hogyan állnak majd hozzá. De biztos, hogy örömmel fogadják, mert minden, ami ingyenes, annak örül az ember, csak hát ennek van egy hátulütője is, hogy ugye mindig azt gondoljuk, hogy ami ingyen van, vagy olcsó, annak olyan is a minősége. Mert bízunk benne, hogy ez nem így lesz.
0: Hát ugye 120 milliós országról beszélünk, és hogy mindenkinek legyen egy ingyenes általános egészségügyi ellátás.
1: Hát legalább egy alapvető, igen.
0: Az idősebb polgárok már regisztrálnak az új rendszerbe, azt írják. Ez felváltja majd a széttagoltsága és egyenlőtlensége miatt széles körben kritizált szolgáltatást. A mexikói elnök történelmi lépésnek nevezte az átállást egy egységes egyetemes rendszerre. Tervének megvalósítása nagyrészt a hatékonyság növelésen alapszik, többek között az orvosi dokumentáció digitalizálásán keresztül.
1: Akkor kicsit még el vannak maradva, szerintem én azt gondolom. Igen. Nagyon örültünk így az elején, de aztán lehet, hogy rájöttünk, hogy azért még jóval mögöttünk vannak ők ebben a dologban.
0: Lehet. Viszont hát a Mexikó egészségügyi kiadásai alacsonyak. Tehát többi 37 országhoz képest nagyon-nagyon kevés pénzt fordítanak az egészségügyre. Ezt gondolom én most akkor megnövelik, és akkor majd meglátjuk.
1: Ez érdekes egyébként, hogy lehet így a nemzeteket külön választani, és hogy hol betegebb a társadalom, hol egészségesebb a társadalom, ugye mennyire van szükség az egészségügyre, de ugye mindig azt mondják, hogy a napsütötte órák száma is nagyon meghatároz ugye az embernek a jó kedvét, az egészségi állapotát. Tehát ugye mi nálunk most azért ez nem annyira jellemző, hogy olyan túl egészségesek lennénk, az elhízásban sem, meg a kedvben sem, meg a hozzáállásban, meg a befogadásban sem, hogy bőven van mit tanulnunk, én azt gondolom, főleg, hogyha még egy jó kis egészségügyi szolgáltatás mindezt hozzátenne még többet esetleg, vagy elérhetőbb lenne, akkor biztos vagyok benne, hogy azért az egészségünk is pozitív irányban fejlődne.
0: Azért szerintem egy kiemelt hír ez, mert hogy ami most van Mexikóban, ez az amerikai stílusú egészség, úgyhogy ha dolgozol, akkor vagy van rád kötve biztosítás, vagy nincs,
1: igen.
0: Vagy fizetsz, vagy nem, és akkor ebből pedig átállnak egy inkább ilyen Európa szerte elterjedt nemzeti egészségügyi ellátás.
1: Nekem most így, ugye az amerikai filmek jutottak eszembe, hogy ott volt mindig ez kérdés, nem, hogy van egészségügyi biztosítás, ugye?
0: Igen.
1: Hogy olyan sok, például dolgoztak is, és még sincsen meg, amit olyan drága lehetett, vagy szinte megfizethetetlen, és ezt gondolom próbálják most egy picikét itt talán elérhetővé tenni, legalább egy alapellátással.
0: Így van, Mexikóban, tehát erre van törekvés. Meglátjuk, hogy sikerül, és meglátjuk, hogy Amerika esetleg követi ezt a példát, vagy ebben is köti az ebetek aróhoz. Na hát Mexikóból elutazunk Amsterdamba.
1: Oly,
0: nem azért, amilyen mindenki gondol, hanem másért, de előbb még zenélünk maradjon.
1: Okay.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antritege, május 11-én, hétfőn 3:49 lesz 2 perc múlva. Folytatjuk jó hírek óránkat, mert hát hogyan is kezdődhetne jobban egy új hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Hát eddig inkább az egészségre koncentráltunk. Igen. Most egy picit az éghajlatra.
1: Jó, na nézzük.
0: Mert hogy Amsterdam betiltotta a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos hirdetéseket.
1: Ez jó sokat mondott nekem.
0: Ugye? Amsterdam az első főváros lett, amely betiltotta a magas széndioxid kibocsátású termékek reklámozását, mint például a repülőutak, vagy a belső égésű motorral hajtott autók reklámjait. A tilalom most május 1-én lépett hatályba, miután más holland városok már hasonló lépéseket tettek. Azt mondta Amsterdam tanácsosa, hogy Amsterdamban már nincs helye azoknak a vállalatoknak, a reklámjainak, amelyek hozzájárulnak az éghajlati válsághoz.
1: Jó, hát azért repülnünk, azt kell, bár most a kialakult helyzet miatt ugye most itt eléggé, most nem nagyon kellene, meg nem is nagyon tudnak az emberek, akik szeretnének menni. Ebben mi is részesei voltunk, sajnos, hogy éppen beleestünk, de nem tudom, hogy mivel kellene elkezdeni egyébként, igen, a környezetünk szennyezését, megpucolását, ugye, vagy azt, hogy segítsük a környezetünket újraéledni, és újra jól működni. Hogy ez épp a repülése biztos, vagy kevesebb repülőutat szervezni, vagy tervezni, de biztos vagyok benne, hogy azért rengeteg minden ugye azért a légtérben zajlódik, tehát azért maga nem csak vonatokon tudunk ugye szállítani meg hajókon, hanem ugye a levegőben is kell, tehát azokat azért nem tudjuk mentesíteni ilyen szempontból. Meg itt az egyének a felelőssége is mindig fontos, nem csak mindig úgy vagyunk vele, hogy hát, hogyha jó, én nem teszem meg, hát mi fog történni, attól sem fog megváltozni a világ, hogy én most eldobok esetleg egy PET palackot. Aztán
0: most már
1: is,
0: nem.
1: Aztán dehogy
0: most
1: is.
0: Már nem dobálod.
1: Most már nem dobálod, de én nem is veszek, eddig sem vettem, úgyhogy igen, tehát látom, hogy viszik vissza az,
0: én
1: az emberek.
0: Én abban tartom a pénzemet.
1: Tényleg?
0: Igen, én abba fektettem.
1: De kis ügyes vagy. Vagy gyűjtögeted a PET palackokat,
0: így
1: és
0: van,
1: úgy?
0: Így van.
1: Azt hiszem, hogy abba dobálod bele a 10-20 forintokat.
0: Na hát a kérdés az, hogy a reklámok beszüntetése, mondjuk az utcákon nem lehet reklámozni húsételeket, utazásokat, autókat, hogy ez jelente bármit. Lesz ennek hatása?
1: Nem tudom, mert most ennünk kell, utazni azért biztos, hogy fognak az emberek, autókat is fognak vásárolni. Most, hogyha pont inkább arra kéne felhívni a figyelmet, hogy mi az, ami nem jó, nem? Tehát, hogyha egyáltalán nem reklámozol semmit sem, attól meg az emberek megveszik.
0: Hát ez az, hogy kérdezem, hogy vajon lesz
1: nekem a fara muci, kicsit ugye ez a helyzet egyébként. Mondjuk annak én örülök, hogy nálunk most majd nincsenek ezek a plakátok, meg mindent leszettek, és annyira jó így most az embernek a hangulat, hogy végigvegy a városon, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen plakátokkal fogják most majd helyettesíteni ezeket az óriás nagy plakátokat, hogy miket fognak kirakni.
0: Reméljük, hogy semmilyen.
1: Közérzetünk jobbítása. Miért vannak nagyon jó plakátok szerintem? Meg viccesek, hangulatosak. De ha mondjuk, ha nem teszünk, akkor se történik semmi, igazad van. Vagy gyönyörű a város most.
0: Gyerekrajzokat, meg ilyeneket. Vannak ilyenek, nem?
1: Látod, biztos, persze. Meg akár ilyen pályázati, igen, gyerekrajzokat ki lehet akár tenni. Így van. De most annyira szép egyébként a város, annyira szép zöld, tehát inkább gyönyörködjünk akkor ezekben, mint a plakátokban.
0: Így van. És hát Amsterdamban mostantól már nem lehet gyönyörködni.
1: Akkor nem lehet.
0: A hús készítményekben.
1: De ez nagyon fura nekem, igen.
0: Az autókban, meg ilyenek. Érdekes. Na hát Amsterdamban, tehát ez történt, Skóciába utazunk.
1: Jaj, de jó, igen.
0: Még megyünk tovább, úgyhogy zenélünk, aztán pedig folytatjuk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 8:51-kor május 11-én hétfőn, ez az Antritra reggel, és folytatjuk akkor jó hírek óránkat. Utazunk ma minden felé.
1: Nagyon imádom ezt egyébként, hogy most szépen végigvezetsz így a világon, nem is kell kiszálljak innen a székből.
0: Így van, milyen
1: jó megtapasztalhatunk, fantasztikus.
0: Skóciába utazunk, ahol több ezer a tengerfenéken élő faj tért vissza a skóciai tengeri védett területre, mióta ott betiltották a fenék vonóhálós halászatot. A skóciai Southern tengeri rezervátumról készült új tanulmány megállapította, hogy a vonóhálós halászhajók számára még mindig nyitott területekhez képest kétszer annyi faj, és összesen háromszor annyi állat él ott.
1: Uh-huh. Na. Ehhez most nem nagyon tudok mit hozzá fűzni, nagyon örülök neki egyébként.
0: Ugye a fenékvonóhálós halászat...
1: Próbálom így elképzelni egyébként.
0: Most akarom mondani, ezt... hogy ez úgy működik, hogy a halászhálóval lekaparják a tengerfeneket, és ez a halászat egyik legpusztítóbb formája. Ez a gyakorlat még mindig engedélyezett számos tengeri védett területen, köztük néhány skót területen is. Egyébként 2024-ben Görögország lett az első, aki betiltotta ezt. De a tilalom csak 2030-ban lép hatályba.
1: De miért hagynak annyi időt? Vagy sokan ebből élnek esetleg meg, és azért?
0: Biztos.
1: Jó, azt mondjuk, hogy legyen idő akkor átállni valami másra.
0: Hát, egy tanulmány szerint a tengerfenék védelmére irányuló erőfeszítések hozzájárulhatnak a klímaváltozás elleni küzdelemhez, mint arra a kutató, mint ezt a kutató említi, az a szerep, amelyet ezek az élőhelyek és ökológiai közösségeik a széndioxid tárolásban játszhatnak, meggyőző érvként merült fel a szigorú védelem mellett.
1: Hát ezzel a technológiával gondolom teljesen felborítják mindent. Tehát minden élőlény nem csak a halakra, hanem ott minden másra is gondolom. Így befolyásolja gondolom ott az állagot is.
0: Úgyhogy reméljük, hogy akkor, ha már visszatérnek
1: a halak. Hát akkor ennek örüljünk, így van, ez is egy jó. Igen,
0: máshova, visszáll
1: a rend.
0: Lehet, hogy ezt kicsit újraéledni majd, amit szépen leromboltunk évek, évtizedek alatt. Hát nagyjából ennyi jó hír fért bele.
1: Pedig úgy vártam volna, mert kinéztem most így az ablakon, és szakad az eső, úgyhogy valami jót még mondhattál volna azért, Dávid. Mondjuk ennek is örülünk,
0: hogy
1: ennek
0: az
1: is
0: eső.
1: Örülünk, mert nagyon-nagyon szükség van rá, így van. Úgyhogy mindenki azért gondoskodjon most magának azért nem átázó cipőről, meg esernyőről, amit de mi nem készültünk fel. Hát de nem. Se baj, de az esőnek nagyon örülünk.
0: Így van, kell a földekre.
1: Zenélünk,
0: aztán pedig összegezzünk. Okay. Majd.
2: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 3 perc múlva 9 óra lesz május 11-én hétfőn, úgyhogy jó hírek óránk a végére értünk.
1: Sajnálom, pedig azt hittem, hogy mi Skóciával utazunk egy kicsikét valamerre, hogy hát ha belefér, nem. De akkor nem fér bele.
0: Nem volt elég?
1: Nem, mert nagyon élveztem egyébként, én szeretem Mexikóból. Ezeket a híreket. Igen, ez annyira szép volt így.
0: Amsterdam,
1: igen,
0: Skócia,
1: hát... ez tök jó. Utána meg a saját kis kertünk, nem? Vagy a így saját van. Kis erkélyünk, vagy az ablakpárkányunk, azzal kezdtük, ugye?
0: Így van.
1: Úgyhogy kíváncsian várom majd a...
0: És jó hír az
1: eredményt,
0: is, hogy...
1: És jó hír, hogy esik az eső. Így van.
0: Nekünk lehet, hogy nem, de a Földnek igen.
1: De biztos, hogy nekünk is jó lesz, mert a Földnek jó, akkor nekünk is jó. Termények miatt, legfőképpen, ugye, például. Hogy ne legyen nagy drágaság.
0: Így van. No, hát ennyi fért bele, köszi, hogy itt voltál.
1: Hát köszönöm szépen, Dávid, hogy itt lehettem, meg veled lehettem, ez nagyon ritka alkalmak ez egyike, úgyhogy holnaptól meg ugye akkor Leventével.
0: Így van, Levi,
1: érkezünk majd együtt. Úgyhogy köszönöm szépen, én is egy szép napot kívánok.
0: Jó pihit, szia-szia.
1: Szia, viszont hallásra.
0: A folytatásban pedig érkezik Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere, illetve Kakas Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatója is, akikkel a Tour de Hongrie-ról beszélgetünk majd, úgyhogy mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Vigyázz! Dől a fa!
5: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
4: És mi lett a vége?
5: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
4: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
8: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
7: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre, akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
10: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. E szerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
10: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hidegfront mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
10: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggel, ez az Antrit reggel május 11-én. 9 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok. Nem sokára érkezik a stúdióba Berlinger Attila Szekszár polgármestere és Kakas Krisztián, a Szekszári Sportközpont ügyvezető igazgatója is, akikkel a Tour de Hongrie tárgyaljuk át. Tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel,
10: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.
10: Rádió Antrit.
12: Ay,

0: Ez az Antrics reggel 9 óra múlt 12 perccel május 11-én hétfőn, és itt ül már velem szemben Berlinger Attila, Szekszár polgármestere, és Kakas Krisztián, a szekszári sportközpont ügyvezető igazgatója. Jó reggelt, köszöntelek titeket!
1: Szép reggelt kívánunk mi is, Dávid is, valamennyi rádió hallgatót örömmel köszöntjük.
2: Jó reggelt!
0: Na hát a témánk a Tour de Hongrie, ami, ha minden igaz, most pénteken érkezik majd Szekszárdra. Mit jelent ez a városnak?
1: Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt a Rádió Antrit hullámhosszán is beszámolhatunk egy olyan eseményről, amely azt gondolom Szekszárd sport életének nem csak ebben az évben, hanem azt gondolom ezekben az évtizedekben is egy nagyon kiemelkedő jelentős eseményét hozzá a városunkba. 47. alkalommal kerül megrendezésre a Tour de Hongrie. Ennek nagyon régi hagyományai vannak, még a háború előtti időszakban is voltak ilyen versenyek, nem is ennek a történetét kívánom most a rádióhallgatóknak elmesélni. Az viszont nagyon fontos, hogy Szekszárd a verseny újkori történetében először adhat otthont, ráadásul egy befutó szakasznak. Ez a verseny az előző években azt gondolom egy olyan világszínvonalú kerékpárversenyen nőtte ki magát, amely már-már, ha nem is vetekszik, de méltó régióbeli társává vált akár a Tournak, vagy akár a Giro d'Italiának. Ez mindsem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy számos olyan világhíresség, kerékpársport nemzetközi kiemelkedő alakja is évek óta részt vesz ezen a magyarországi Tour de Hongrie kerékpárversenynek a szakaszain, és így Szekszárdon is első alkalommal olyan világhírességeket láthatunk, amelyeket azt gondolom, hogy televízióban vagy az említett nagy nemzetközi versenyeken láthattunk. Nagyon fontos már az elején hangsúlyozni azt a tényt, hogy amikor tavaly elindultak a tárgyalások a szervező bizottsággal, sikerült olyan együttműködési megállapodást kötnünk Eisenkrammer Károly úrral, a Tour de Hongrie szervező bizottságának az elnökével, hogy ebben az évben az önkormányzatunk költségvetését egy fillérrel sem terheli ez a verseny, és hosszas előkészületek után a technikai lebonyolítással a Szekszári Sportközpont non-profit Kft-t bíztunk meg. Kakas Krisztián igazgató úr majd ezzel kapcsolatban részletekről is beszámol. Pénteken 16:30 érkezik ide Szekszárdra az a mezőny, amely Kaposvár irányából indul péntek reggeli órákban. Egy 152 kilométeres szakaszról beszélünk, aminek a nagy része sprint, és hát nagyon izgatottan várjuk azt, hogy itt az utolsó kilométereken, mielőtt Szekszárd határát elérik, már olyan sebességgel közlekednek ezek a porfelhő lovagok, amelyek azt gondolom egyfajta Forma 1-es hangulatot is tudnak idézni, de hát erről majd fogunk még beszélni.
0: Hát nyilvánvalóan marketing értéke is van ennek a versenynek.
1: Nagyon sokat dolgoztunk ezen is. Én átadnám Kakas Krisztián igazgató úrnak ezzel kapcsolatban a szót, hiszen ő nagyon sok hete sok-sok szervezővel együtt azon dolgozik, hogy ez látványos legyen.
2: A város részéről természetesen azon voltunk, hogy a marketing részét ennek a versenynek próbáljuk minél jobban kihasználni. Ezért hangsúlyos lesz ezen a szakaszon a Béla Király tér, ahol a Bartina együttes fog egy élőképet alkotni, ami reményeink szerint a helikopter képéről tökéletesen látható lesz majd. Valamint másik fő célpontunk a kilátó, ahol pedig a szekszárdi borászoknak köszönhetően hordókból egy kerékpárt fogunk kitenni, mellette pedig egy 5x5 méteres, azt is szintén a helikopterről nagyon jól látható szekszárd feliratot, ezzel is erősítve azt a tényt, hogy Szekszárdnak milyen értékei vannak, és hogy ezt minél többen lássák az országba és szerte a világba.
0: Na hát kíváncsi leszek majd rá, az biztos. Zenélünk, aztán pedig rátérünk arra, hogy hát nyilvánvalóan ez lemondásokkal is jár, mert hogy lesznek lezárások, úgyhogy ezzel folytatjuk.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel május 11-én hétfőn. Folytatjuk beszélgetésünket Berlinger Attilával, Szekszár polgármesterével és Kakas Krisztiánnal, a Szekszári Sportközpont ügyvezető igazgatójával. Mai témánk a Tour de Hongrie, ami most pénteken érkezik majd ide Szekszárdra, és hát bizony ez lemondásokkal is jár, amellett, hogy nyilvánvalóan hatalmas marketingérték, és nyilvánvalóan egy hatalmas látnivaló is lesz majd.
1: Azt szeretném még megosztani az Antrit hallgatóival, hogy a Gemenc nagydíj milyen módon érintett, illetve milyen módon kapcsolódhat a jövő majd a Tour de Hongrie versenyéhez. Azt gondolom, sokat kell ezzel a témával is foglalkozzunk, hiszen mindannyiunk számára a Gemenc nagydíj egy olyan érték, egy olyan szívünkben rejlő sok évtizedes hagyomány, amelyet semmiképpen nem szeretne sem a város, sem a kerékpársport szerető közönség a jövőben elengedni. De szeretném elmondani a rádió hallgatóknak, hogy tavaly évben, amikor a Magyar Kerékpáros Szövetséggel elkezdődött a Gemenc nagydíj versenynek a megrendezésével kapcsolatos tárgyalássorozat, akkor bizony nagyon rövid időn belül kiderült, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség csak egy UCI, ugye nemzetközi verseny megszervezését tudja támogatni, amelynek a költségvetése már akkor úgy állt össze, hogy többi 80 millió forintra rúgna egy ilyen verseny megszervezése. Ehhez akkor a Kerékpáros Szövetség felajánlott egy 20 millió forint összegű támogatást, de maradék 60 milliót, illetve hát a e fölötti összeget, az valamilyen módon itt a helyi szponzoroknak és a városnak kellett volna összeadni. És amikor ez a dilemma felmerült, ugyanebben az időszakban jelentkezett be hozzánk a Tour de Hongrie versenybizottság szervező csapata azzal, hogy ők ugyanolyan fontosnak és ugyanolyan szívügyüknek gondolják a Gemenc nagydíjat, és a mi együttműködési megállapodásunk, amelyet a sportközponttal közösen kötöttünk meg, a város, a sportközpont és ugye a Tour de Hongrie szervező bizottsága, abban nem csak az szerepelt, hogy a város költségvetését a Tour de Hongrie nem terheli egy fillérrel sem, hanem egy olyan fajta jövőkép is kezdett kialakulni, hogy szeretnénk a következő években ennek a Tour de Hongrie-nak a rendkívül szervezett csapatát, hihetetlen médiai, szponzori támogatását valahogy abba az irányba terelni, hogy öntsünk újra életet a Gemenc nagydíj versenyébe, és próbáljuk meg felépíteni egy olyan szintén nemzetközi rangú versenyé, amelyből sajnos Magyarországon jelenleg szinte abban a kategóriában már nincs is verseny. Ezen Kramer Károly igazgató úr külön hangsúlyozta, hogy nála talán nincs olyan ember, aki minden nap ilyen nagy szeretettel és ilyen nagy lelkesedéssel gondolva vissza azokra az évekre, amikor ő is itt aktív versenyzőként, már akkor is országos bajnokként részt vett, kiváló kapcsolatot ápol a mai napig is a szekszári kerékpársport versenyzőkkel, edzőkkel, tehát nagyon sokat fogunk mi ebben a jövőben dolgozni. Azt gondolom, ez a két verseny tökéletesen el tud férni egymás mellett, de be kell látni, hogy ugye a mai világban már komoly szervezettség és komoly tőke nélkül ilyen szintű versenyeket nem lehet rendezni. Gondoljunk bele, hogy a Tour de Hongrie-nak milliárdos már a költségvetése, tehát ahhoz, hogy azt a színvonalat elérje, bizony egy 10-15 évnyi nagyon komoly munka kellett, hogy tényleg a nemzetközi sajtó, a nemzetközi szövetség, a legnagyobb tévétársaságok is ugye élőbe közvetítsék. Hát mi ehhez szeretnénk majd Szekszárdot ugyanúgy megint csak a kerékpársport égkövévé tenni a következő években. Azt gondolom, fontos volt ezt hangsúlyozni, hogy a Gemenc nagydíj ugyanúgy a városi, ugyanúgy a szívünk csücske.
0: Na hát jó, akkor most már rátérhetünk a lezárásokra, mert hogy nyilvánvalóan azok is lesznek.
2: Így van. A nagy lezárásokra számíthat Szekszárd ebben az időpontban. Viszont a jó hír az, hogy ugye ez elég rövid ideig fog tartani. Uh-huh. A városi nagy rendezvényekhez képest ez igazából egy péntek délután. Bár a rendezvényekhez képest kicsit nagyobb is a lezárás ezen a délutánon. A lényeg, hogy egy 3 kilométeres szakaszt érint ugye a befutóit Szekszárd városában, a Damjanics utcán át, Rákóczi utca, Széchenyi utca, és maga a befutó az pedig a Széchenyi térre lesz. Szent István térre lesz. Ezekhez az útszakaszokhoz ugye tartoznak a kisebb utcákban az útlezárások. ugye a maga a verseny szervezése és rendezése az jelen pillanatban azon a napon 150 főt fog igénybe venni a szervező részéről, és hozzájuk tartoznak pluszban ugye még a csapatoknak a buszai, a hozzájuk tartozó szerviz háttér, meg csapat háttér, meg mindenféle, őket ugye el kell helyezzük, úgyhogy nagyon sok utca a parkolás szempontjából lesz lezárva, viszont próbálunk könnyíteni is a helyzeten, több egyirányú utcából kétirányú lesz. Aha. Valamint a Holub utcánál lévő társasházak lakói kapnak kedvezményt erre a délutánra olyan módon, hogy a parkolókártyájukkal igazából a város egész területén bárhol korlátlanul fognak tudni parkolni.
0: Hát akkor lesz valami, de nem annyira vészes a helyzet, mint ahogy ezt előre látnánk. Attila?
1: Én szeretném hangsúlyozni és megköszönni előre is a szekszárdi lakosok és az itt élőknek a türelmét. Ugye mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen színvonalú, egy ilyen európai szintű verseny rendkívül komoly biztonsági korlátozásokkal és feltételekkel jár. Itt a rendőrség, a katasztrófavédelem és a szervezőbizottság hosszú hónapok óta készíti elő már minden egyes centiméterét megvizsgálva annak a szakasznak, amin majd néhány perc alatt 60-70 kilométeres őrületes sebességgel jönnek európai szintű versenyzők. Azt is ajánljuk a kedves nézőknek, városlakóknak, és aki kívánja megtekinteni ezt a versenyt, hogy akár a Damjanics utcai felüljáró környékén, illetve igazgató úr által említett Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szent István tér környékén helyezkedjenek el, tényleg mint egy Forma 1-es befutó. Az a 3 perc az egy fantasztikus látványt fog hozni, ahogy ezek itt áthaladnak. Ezek a versenyzők a 16 óra 30-kor várható befutóhoz, és hát ahogy igazgató úr is mondta, a pénteki nap biztos, hogy nehéz lesz, hajnaltól nagyjából késő estig itt a Szent István tér környéke azért nagyrészt le lesz zárva. Kérjük a lakosokat, hogy próbálják meg ugye az autóikat is aznap olyan helyen letenni, más helyen, ugye, ahogy említette igazgató úr, itt ingyenes parkolást is kapnak ezekben az utcákban lakó gépjármű tulajdonosok, hogy késő este, amikor a lezárások megszűnnek, akkor tudják majd az autóikkal újra elfoglalni a saját lakásuk vagy területük előtti parkolóhelyeket. Én azt gondolom, mindennek van valamilyen áldozata. Ezt az áldozatot én azt gondolom, egy ilyen fantasztikus versenyért megköszönve a megértést, ezt meg tudjuk tenni.
0: No hát akkor ezt is tudjuk már, hogy mikor és hogyan lesznek a lezárások. Zenélünk, aztán pedig összegzünk egy picikét, maradjon velünk.

0: Ez az Antrida, reggel folytatjuk beszélgetésünket Berlinger Attilával, Szekszár polgármesterével és Kakas Krisztiánnal, a Szekszári Sportközpont ügyvezető igazgatójával. Tour de Hongrie nyilvánvalóan a mai témánk, mert hogy most pénteken megérkezik Szekszárra majd a mezőny. Egy kicsit a menetrendről pontosítsunk esetleg, hogyha az még nem hangzott el.
1: Kaposvárra fog indulni a mezőny a délelőtt folyamán, és várhatóan 16:30-kor érkezik Szekszárdra. Uh-huh. Amennyiben ez megvalósul, akkor 17 óra környékén lesz a díjátadó a Szent István téren.
0: Na hát akkor lehet majd menni oda, megnézni.
2: Azt is nagyon fontos elmondani, hogy éppen a mai információk alapján 19 nemzetközi csapat érkezik, tehát én most pontos versenyző számot nem tudok, de azt gondolom, hogy csapatonként egy 7-8 versenyzővel is számolva azért ezek közel 200 fős mezőnyt jelent, tehát egy nagyon komoly mezőnyt, de mivel szinte az egész szakasz egy sprinttáv, ezt a 152 kilométeres szakasz Kaposvártól Szekszárdig ugye rendkívül gyorsan teszik meg a versenyzők, és hát ezt is említettük, ahogy Őcsény felől majd a felüljáró felé közeledve érkezik a mezőny. Azt mondják a profik, ugye ez elhangzott a múlt heti sajtótájékoztatón is, hogy itt nagyon nagy szökésre ne számítsunk, hiszen itt tényleg csupa-csupa kiváló versenyző érkezik, tehát várhatóan egybe jön a mezőny, nagyon kis leszakadásokkal talán, 60-70 km per órás sebessége, száguldá vég a várost, gondoljunk bele, 3 perc lesz a szekszárdi szakasz, tehát ezt ugye még autóval sem lehetne megtenni.
1: És igazából a különlegesség az, hogy ugye 3 kilométerrel a befutó előtt érkeznek be Szekszárdra, ahol azért ilyen sebességnél már nem nagyon szokta megengedni a mezőny, hogy kanyarok legyenek. Hát itt Szekszárdon 2 elég jelentős kanyar is lesz a végén.
0: Na hát ez plusz izgalmakat tartogathat magában.
1: Valószínűleg igen.
0: Na hát akkor reméljük, hogy jó lesz minden.
2: Így van, még egyszer hangsúlyoznám, köszönjük a lakosság megértését, biztos, hogy nehéz lesz a pénteki nap a kora reggeli lezárástól nagyjából késő estig, ez ugye elsősorban azért ott a Hunyadi Holub és ugye a múzeum, illetve tudásközpont körüli területet fogja érinteni, természetesen környékbeli utcákba is már folyamatosan kollégáink helyezik ki a szórólapokat, parkolási útmutatókat, illetve más parkolók kijelölésének a lehetőségét. Igazgató úrtól az a segítséget tudtuk még felajánlani, illetve még abban segítjük a vidékről érkezőket, hogy a sportközpont környékén, ugye az uszoda és a strand környékén lévő nagy parkolókat tudjuk felajánlani, illetve ha befelé jövünk a városba, akkor a Kesejősi út bal oldalán lévő parkolóknál tudják még az autókat elhelyezni. Javaslom mindenkinek, hogy időbe érkezzen, és akkor lehet, hogy egy kis gyaloglás után ugye már is el lehet érni majd majd a verseny szakaszát, de az észak-déli forgalom a Tarcsai utcában azért az biztosított lesz. Tömegközlekedésben is lesznek változások, a Volán már készítette a tervét, úgyhogy ez is a napokban meg fog jelenni, és a szekszárdi városi honlapon, illetve a Szekszárd városi hivatalos Facebook oldalán folyamatosan információkkal látjuk el a városlakókat.
0: Na hát akkor oda lehet majd menni informálódni. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor reméljük, hogy minden szuper lesz.
2: Mi is köszönjük.
1: Mi is köszönjük.
2: Izgatottan várjuk, és én azt gondolom, ez egy nagyon szép esemény lesz Szekszárd sport életén.
0: Legyen úgy, minden jót.
2: Viszont.
0: A folytatásban pedig rátérünk még egyszer az időjárásunkra, úgyhogy maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám! Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit. FM 101. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel. A slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: negyedre 10 múlt el, éppen az imént május 11-én hétfőn, ez az Antrift reggel, és akkor pillancsunk rá még egyszer az időjárásunkra, mert hát van miről beszélni, hiszen sárga figyelmeztetés van érvényben zivatarra, jön az év eddig legzivatarosabb napja, megdövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és napközben záporok, zivatarok kialakulása várható, az imént már esett az eső, aztán elállt, most ilyen nem tudom, hogy éppen mi történik, de hát ez szépen beborult fölöttünk, úgyhogy bármikor várható még további csapadék. Erős lesz a szél majd, előbb a délnyugati, aztán pedig a nyugati szél fog megerősödni, és tényleg egész napra írják a felhősödést, illetve a csapadékot, úgyhogy esernyő, gumicsizma, esőkabát, minden is játszhat a mai napon. Erre készüljön meg arra, hogy tart a pollenes szezon késő tavaszi csúcsidőszaka, a tölgy, az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja okozhat gondot, erre is érdemes felkészülni, és még mindig nincsen vége, mert hogy egy közeledő hidegfront előoldalán intenzív melegedés zajlik térségünkben, így a melegfrontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, rosszul lét, vérnyomás problémák és keringési panaszok továbbra is előfordulhatnak, általános tünet lehet a fáradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is. Nem elég, hogy hétfő van még ez is, de hát majd együtt túl leszünk rajta, így készüljön tehát, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 4 perc múlva 10 óra lesz május 11-én hétfőn, ez az Antrit reggel. Hát hamarosan a végére érünk, de előbb még összekezzük, mi is történt. A napi 5-ös tagjaival beszéltünk arról, hogy van-e olyan híres film vagy sorozat, ami nem jött át nekik annyira, hogy esetleg még csak meg sem nézték. Hát elhangzottak azért klasszikusok, mint a Gyűrűk ura vagy a Csillagok háborúja. Aztán jó hírek óránkban körbeutaztuk a világot, és mindenhonnan hoztunk egy kis jó hírt, hogy jobban induljon, könnyebben induljon. A hét végül pedig Berlinger Attila, a Szekszárd polgármestere, és Kakas Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Voltak a vendégeink, akikkel a Tour de Hongrit tárgyaltuk át, és most itt vagyunk, tartalmas volt az egyszerre biztos. A folytatásban következnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei Géci Adriennel, holnap reggel pedig már Vörös Levente kollégám várja majd, én pedig délután egyre érkezem. Tartson velünk továbbra is. Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Daniel Fi, TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A Gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexárdagóra.hu. Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon, fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89.000 felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89.000 tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76.000-en, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8.000-en, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5.000-en felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől, mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
7: Elmúlt 10 óra, szép napot kívánok mindenkinek, én Gíci Adrien vagyok. Van, aki most tart egy gyors kávészünetet, más már pörög a teendőkkel, de egy kis zene mindig jól jön. Úgyhogy számítanak ránk, már is jönnek a kedvencek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mozgalmas időjárási hét elé nézünk itt Tolna vármegyében. Ma még kellemes meleg időre számíthatunk, akár 20-26 fok közötti hőmérséklettel, de délutántól egyre több felé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A szél is több helyen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos lökések sem kizártak. Holnap aztán megérkezik a hidegfront, ami jelentős lehűlést hoz magával. Többfelé várható eső, zápor, zivatar és az északnyugatira forduló szél sok felé erős lesz. A hét közepére pedig igazi májusi meglepetés érkezik, szerdán hajnalban újra fagypont közeli hőmérsékletek lehetnek, sőt egyes helyeken gyenge fagy sem kizárt. Ez különösen a kertekben, a szőlőkben és veteményesekben okozhat gondot. Tolna vármegyében ilyenkor már minden zöldül virágzik, ezért sok gazda aggódva figyeli az előrejelzéseket. A jó hír viszont az, hogy csütörtöktől lassú melegedés kezdődik, és ismét kellemesebb tavasz idő érkezett. Személy szerint nekem mindig furcsa, amikor május közepén még a fagyveszélyről kell beszélni. Az ember ilyenkor már szinte nyári hangulatot várna, de a természet most emlékeztet minket arra, hogy a tavasz még tud meglepetéseket tartogatni.
2: Rádió Antrit FM 101.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig jöjjön egy friss közlekedési hír az utolévőknek. Hogyha a mai napon, illetve majd holnap a hatos főúton közlekednek Szekszárd és Kakast között, akkor érdemes egy kis plusz idővel elindulni. A Magyar Közút Tolnavár megyei igazgatóságának tájékoztatása szerint útépítési munkák zajlanak a 142-es és 144-es kilométer szelvény között, vagyis a 6-os és a 65-ös utak körforgalma után Kakast irányába. Az aszfaltozási munkálatok miatt időszakosan hosszabb lezárásokra kell készülni, hiszen az új burkolatnak idő kell a hűléshez, és a munkagépek mozgása miatt is szüneteltetni kell néha a forgalmat, emiatt akár 600-700 méteres torlódás is kialakulhat napközben. A közútkezelő azt kéri az autósoktól, hogyha tehetik, akkor kerüljék el ezt a szakaszt, és válasszanak másik útvonalat. Tudom, hogy sokak számára ez a napi rutin része, főleg munkában menet vagy hazafelé, de ilyenkor tényleg sokat számít a türelem. Ráadásul ezek a felújítások hosszú távon mindannyiunk érdekét szolgálják, biztonságosabb, kényelmesebb utakon közlekedhetünk majd Tolnavár megyében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzom a mai kínálatom, itt lencselevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz ananászos csirkeragú kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes tészta a barac lekvárral. A Café Amaretto étterem terem mai kínálatom, itt zöld borsó levest ebédelhetünk. A főételek közül pedig kérhető zöldséges csőben sült rakott hússal, vagy választható palacsinta. A C menü pedig szezámmagos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi nosztalgia következik, egy dal, ami sokaknak idézi fel a 90-es évek hangulatát. Hogyha szeretik azt az időszakot, akkor ezt most biztosan örömmel hallják újra. Nana érkezik, és Salolli itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

0: számok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt elütjük a 11 órát ezen a hétfő délelőttön, hamarosan érkeznek a hírek, utána viszont folytatjuk együtt a napot, sok jó zenével, kellemes pillanatokkal és egy kis kikapcsolódással itt a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd. Pásztor utca 8.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hidegfront mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, talán már számolják vissza az ebédidőt, vagy éppen most sikerül egy pillanatra megállni a rohanásban. Akár otthon, munka közben vagy úton hallgatnak minket, küldjük a legjobb zenéket, hogy könnyebben teljen ez a hétfő.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Milyen ruhát vettek ma fel, kedves hallgatóim? Van egy szín, ami szinte mindenkinek jól áll, a stílus tanácsadók szerint ez pedig nem más, mint a tengerészkék. Ez az árnyalat elegáns, mégsem olyan szigorú vagy kemény, mint a fekete. Lágyabbá teszi az összhatást, kevésbé emeli ki a fáradtság jeleit, és szinte minden bőrtónussal harmonizál. Éppen ezért sok szakértőm a leguniverzálisabb sötét színként emlegeti. A világosabb bőrűeknek inkább a kékesebb, lágyabb árnyalatokat ajánlják, míg a hideg tónusú bőrön a mélyebb tengerészkék mutat igazán jól. A melegebb bőrtónusoknál pedig érdemes kerülni a túl tintes hidegkéket. Ami érdekes, hogy a tengerészkék egyszerre tud elegáns és hétköznapi lenni. Egy zakón, egy ruhán, vagy akár egy egyszerű pulóveren is működik. Egyébként én is szeretem ezt a színt. Nagyon nehéz vele mellé fogni. Van benne egyfajta nyugalom és letisztultság, ami talán most ebben a rohanó világban különösen jól tud esni.
1: Ez a Rádió

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig egy remek programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Május 18-án délután 3 órától rendezik meg a Wosinski Mór emléknapot a Wosinski Mór Múzeum épületében itt Szekszárdon. A program ünnepélyes köszöntővel kezdődik, majd átadják a Wosinski díjat és az emlékplaketteket, valamint a múzeumbarát iskola és múzeumbarát óvoda elismeréseket is. Az esemény részeként Balig András tart előadást Láthatatlan örökségünk címmel, végül pedig koszorúzással tisztelegnek Wosinski Mór emlék előtt. Én azt gondolom, hogy Szekszárd egyik nagy érték az, hogy ennyire figyel a múltjára és kulturális örökségére. Egy ilyen esemény nem csak emlékezés, hanem lehetőség arra is, hogy jobban megismerjük a város történetét és azokat az embereket, akik sokat tettek érte. A programra még egyszer tehát május 18-án délután 3 órakor kerül majd sor a Wosinski Mór Múzeumban. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszert. Tekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzam a mai kínálatom, itt lencselevest ebédelhetünk. Az A menü leves plusz ananászos csirkeragú kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes tészta a baraclekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálatom, itt zöld borsó levest ebédelhetünk. A főételek közül pedig kérhető zöldséges csőben sült rakott hússal, vagy választható palacsinta. A C menü pedig szezámmagos rántott csirkemell, fél adag francia salátával és fél adag rizssel.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Maradunk a jó zenéknél, egy modernebb hangzás veszi át a főszerepet, The Weeknd dalaival mindig különleges hangulat érkezik, legyen szó egy nyugodtabb délelőtről, vagy egy kis kikapcsolódásról munka közben, mert is indul a következő kedvenc tőle.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádión. Itt lassan tél lesz, hamarosan jövünk a hírekkel, addig is remélem, hogy jól telik a hétfő, akár munka közben, akár úton, vagy éppen otthon hallgatnak bennünket. A hírek után pedig folytatjuk a legjobb zenékkel, mit a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
6: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. 3 este, 3 diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. 3 est, 3 fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexardogóra.hu.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
8: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el ön életrajzot még ma! Álláskukac nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Tanulni sosem késő. Hétfőn tartják a közlekedési kultúra napját. Záporok, zivatarok és kisebb leülés jön hétfőn. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Kísérleti jelleggel egy hónapos intenzív angol nyelvtanfolyam vette kezdetét május 4-én a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságon. A program célja, hogy a résztvevők rövid idő alatt használható nyelvszudásra tegyenek szert, amelyet munkájuk során is kamatoztathatnak. A kezdő újrakezdő szinten meghirdetett képzést Kárpáti Ildikó, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott angol nyelvtanár vezeti. A tanfolyamra a vármegye különböző szervezeti egységeiből 4 rendőr jelentkezett, akik vállalták az intenzív napi 4 órás jelenléti képzéssel, valamint az azt kiegészítő otthoni felkészüléssel járó kihívást. A résztvevők nem csak nyelvtani ismereteiket frissíthetik fel, hanem a mindennapi kommunikációban is magabiztosabbá válhatnak. A képzés a 4. hétvégén vizsgával zárul, amely képet ad a megszerzett tudásról és a fejlődés mértékéről. A kezdeményezés a tervek szerint a jövőben is folytatódik, a szervezők már egy haladó szintű tanfolyam indítását is kilátásba helyezték, így biztosítva a folyamatos fejlődés lehetőségét az érdeklődő állomány számára. Május 11-én tartják a közlekedési kultúra napját. A nap jelentőségéről és a kapcsolódó programokról dr. Molnár Ernő rendőr alezredes, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársa beszél.
10: Közlekedési kultúra napja egy olyan országos kezdeményezés, amely minden évben május 11-én hívja fel a figyelmet arra, hogy a közlekedés nem csak szabályokról, hanem egymás tiszteletéről, türelméről, felelősségről is szól. Az esemény célja, hogy kulturáltabbá, biztonságosabbá és figyelmesebbé tegye a közlekedést, közlekedőket, legyen szó autósokról, kerékpárosokról, gyalogosokról vagy a tömegközlekedést használókról. A kezdeményezés 2015-ben indult Magyarországon is, kuriózumnak számít, mert csak Magyarországon tudunk ilyen rendezvényről, ami kifejezetten a kultúrát hozza kapcsolatba a közlekedéssel. A nap legfontosabb üzenete, hogy a balesetek jelentős része nem műszaki hiba, hanem emberi magatartásokra vezethető vissza, hogy a figyelmetlenség, türelmetlenség, az agresszív közlekedési magatartás. A szervezők ezért szemléletformálásra helyezik a hangsúlyt, hogyan figyeljünk jobban egymásra az utakon, hogyan adjunk elsőbséget, hogyan közlekedjünk udvariasabban és biztonságosabban. A legnagyobb rendezvény az május 11-én 10 és 14 óra között a Szekszárd Garai téren lesz, ahova szeretettel várunk mindenkit, itt több közreműködő fog jelen lenni, így a Tolna vármegyei katasztrófavédelem, az országos Országos Mentőszolgálat, a Vöröskereszt, MÁV ZRT, a közúti személyszállítási igazgatósága, és természetesen a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság is a baleset és bűnmegelőzési kitelepülésekkel, különböző látványelemekkel, egy régi Ikarusz busszal, a városnézésre is megbiztosítunk lehetőséget.
9: És ha már közlekedési kultúra, akkor jöjjön egy tájékoztatás útépítési munkálatokról. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna vármegyei igazgatóságának szekszárdi mérnöksége tájékoztatja a közlekedőket, hogy a 6-os számú fő közlekedési út 142-es és 144-es kilométer szelvénye közötti útszakaszon, ami a 6-os és 65-ös körforgalom után Kakasd irányába tartó út, május 11-én és 12-én, hétfőn és kedden útépítési munkálatok lesznek. A munkavégzés során technológiai szünetek tartása szükséges, az aszfalt hűlése és a munkagépek munkaterületen történő mozgása miatt, ezért időszakosan napközben hosszabb korlátozások várhatóak. Ennek következtében időszakosan torlódás alakulhat ki, amely akár 6-700 méter hosszú is lehet. A munkákkal a közlekedés biztonságát és az út minőségét javítják, hogy mindannyiunk számára kényelmesebb és biztonságosabb legyen az utazás. A Magyar Közút Nonprofit ZRT kéri, hogy aki teheti, kerülje el a munkaterületet, javasolják, hogy lehetőség szerint választanak másik útvonalat az érintett szakasz elkerülésére. Ismét megrendezi a Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a tavaszi művészeti fesztivált, amelyről Csurgai Andrea intézményvezetőt kérdeztük.
11: Intézményünkben, a Szekszárdi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben már sok éves múltra tekint vissza a sajátos nevelési igényű gyerekek számára megrendezésre kerülő tavaszi művészeti fesztivál. Az idén május 13-án szerdán délelőtt lesz ez megrendezve a szekszárdi iskolánkban. Célunk, hogy a vármegyében, illetve a szomszédos megyékben tanuló fogyatékkal élő diákok önmagukat vállalva megmutathassák közönség és zsűri előtt a bennük rejlő értékeket. Nem a verseny az elsődleges cél, hanem a gyerekek önértékelésének, önbecsülésének növelése, pozitív személyiségjegyeik megerősítése. Nem mellesleg szeretnénk egy összetartozás élményt is biztosítani a résztvevő diákoknak, illetve az őket felkészítő, elkísérő pedagógusoknak. A tavaszi művészeti fesztiválon valamennyi művészeti kategóriában rajz, vers, próza, tánc, dráma, ének megmutathatják a gyerekek a tehetségüket. A tavalyi évben már 100 főt meghaladó volt a seregszemle. Több éves jó szakmai kapcsolatot ápolunk a tamási, palocsai, bajai, kiskörösi egymivel, így őket is megszólítjuk, és nagyon nagy örömmel fogadjuk diákjaik jelentkezését. Szeretettel várjuk és fogadjuk olyan cégek és magánszemélyek segítségét, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy valamennyi kisgyermek tárgyi ajándékkal térhessen haza.
9: Május második hetében is színes programokkal várja a Babits Mihály Kulturális Központ az érdeklődőket, amelyről Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
12: A következő napokra, a következő hetekre is több programot szeretnék a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani. Ilyen például a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, amelynek a májusi előadásnak a címe Taskenttől az Araltóig, Üzbegisztánba utazunk az egyik szinte állandó előadónkkal, Radics Tamás túravezetővel. Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt május 12-én kedden 18 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermébe. Ahogy nagy szeretettel várunk mindenkit május 14-én csütörtökön a rendezvényterembe is, Megjöttem címmel kerül sor 19 órától Lakatos László stand-up komikus önálló estjére, előzenekara Oliver Wolf lesz, úgyhogy ha valaki jókat szeretne kacagni, jókat szeretne levetni, akkor szeretettel várjuk. A tavalyi Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon is találkozhattunk Lakatos Lászlóval, úgyhogy mindig nagyon jó stand-upokat tart. A következő program, amit jó szívvel ajánlok a kedves hallgatók figyelmébe, az a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar minősítő koncertje. Erre május 15-én pénteken 17 óra 30 perckor kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében, és szintén május 15-én pénteken 19 órakor lesz a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében Kovács Gergő dalestje, olyan közreműködőkkel, mint Málinger Anita, a Pranner Tamás zongorista és a Ritmus Sporttánc Egyesület táncosai. Nem először tart nálunk Gergő önálló estet, tavaly vagy tavaly előtt ott a Művészetek Házában volt egy mindig fantasztikus élmény az ő koncertje, úgyhogy nagy szeretettel várjuk ide is az érdeklődőket. Még egyszer, ez május 15-én 19 órakor lesz a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvény termében. Nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, minden kedves hallgató a szexárdagora.hu oldalon, valamint Facebook, Insta és TikTok oldalainkon tájékozódhat a rendezvényeinkről. Szeretettel várunk mindenkit.
9: Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között alakul. A legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet. Szexárdra is esővel érkezik a lehűlés, és hajnalban 14, napközben 22 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Nem volt déltúl, vagyunk a híreken is. Én Géci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok, és jó étvágyat az ebédhez, mellé pedig már is küldjük a legjobb zenéket itt a Rádió Antriton. Tartsanak velünk!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: Rádió Andrét. FM
1: 101. Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: számú kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A kórus muzsika szerelmeseit várja Szekszárdon a Tolna vármegyei kórus találkozó május 16-án délután 3 órától. Ez az esemény évről évre fontos találkozási pont a megye kórusai számára. Nem verseny, hanem egy közös ünnep, ahol az éneklés szeretete kerül a középpontba. A rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon az együtteseknek és közösséget építsen a zenén keresztül. A színpadon többek között fellépnek női karok, kamara kórusok és pedagógus kórusok is, így igazán sokszínű műsorra számíthat a közönség. A klasszikus daraboktól egészen a könnyedebb kórus művekig. A rendezvénynek Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ ad otthont, ahol a szervezők szeretettel várnak mindenkit.
1: Andrit, ez a Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig a gasztronómia kedvelőinek jövök egy remek programmal. Május 13-án, vagyis ezen a héten szerdán délután 5:30-tól ismét megrendezik a könyvtári recept klubot az I. és Gyula könyvtár szervezésében itt Szekszárdon. A találkozó helyszín a Szekszárdi Tudásközpont lesz, ahol ezúttal a Magyarországon őshonos állatok, növények és zöldségek kerülnek a középpontba. A szervezők szeretettel várják mindazokat, akik szívesen beszélgetnek receptekről, alapanyagokról, vagy akár kedves állatos történetekről. A program előzetes regisztrációhoz kötött. Mindenre tehát május 13-án szerdán délután 4:30-kor kerül majd sor a Szekszárdi Tudásközpontban. A programhoz kellemes időtöltést kívánok.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balogh Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ha kell egy kis lendület erre a hétfőre, akkor most jó helyen járnak. Fatboy Slim zenéi garantáltan felráznak mindenkit, és hoznak egy kis plusz energiát a nap közepébe. Hangosítsanak egy picit, mert már is indul a következő pörgős klasszikus tőle.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Idén is megrendezésre kerül a Kissaki tábor Szexárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 9819-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kissaki tábor Szexárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
9: Már 4950 forinttól.
10: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
11: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.
4: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit, FM 101.
12: Csodás hétfő délutánt kívánok, szól az Antrit a ma kedvenceivel, a tegnap slágereivel és velem Vörös Levente vagyok. A következő 5 órát együtt töltjük, úgyhogy már zombrödalát hoztam is. Ez a Home Record.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobb

0: A ma kedvencéje tegnap slágerei, ezek szólnak itt az Antriton május 14-én és a 13 óra derekán pedig már a Ferenceket köszöntöm, hisz ők ünneplik névnapjukat. A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, jelentése egyébként francia, eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert anyja francia származású volt. De vannak születésnaposaink is, akikre megemlékezünk, boldog sarkaházisára, eredeti nevén Salkház Sarolta Klotild, a Szociális Testvérek Társasága apáca nővére, közel 100 magyarországi zsidó megmentője volt a nyilas rémudalom idején, vértanú is egyébként. Aztán Lőcsei Jenő, Liszt Ferenc díjas magyar táncos, koreográfus, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örök tagja is ma született, illetve Kovács Patrícia magyar színésznő és Thibaut Courtois belga labdarúgó kapus is ma ünnepel. Eseményekből kettő tudok megemlíteni, az egyik 1860-ban, ez Giuseppe Garibaldi 1064 vörösingesével történt partraszállása a szicíliai Marszalánál, illetve 1945-ben az arany vonatot, amit Magyarországról indítottak, Salzburgban lefoglalta az amerikai hadsereg. Úgyhogy boldog névnapot tehát a Ferenceknek még egyszer, és közben megyünk tovább a legnagyobbakkal. Érkezik is mindjárt Alex Warren, és egyik legújabb dala, a Fever Dream, ide az Antritra.
1: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
5: Daniel Fi TNT Zanzibar Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy mindössze 25 éves srác érkezik hozzánk, akinek ez a dala nem is olyan rég debütált itt az Antriton. Garantálom, szeretni fogja, hatalmas slágert csinált, és annyi minden van még benne, hisz nagyon fiatal. Ő Alex Warren, és a Fever Dream a 105.1-en.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Lepörögtek a dalok, perceken belül 14 óra van, itt az Antriton pedig szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágere is, most viszont informálódunk egy-egy gyorsan, addig pedig bekészítem a Culture Beat Bully slágerét, ez lesz a Mr. Rain a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlament bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a közetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
2: Rádió Andrét időjárás.
7: A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra is elmúlt, már meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet, úgyhogy mondom a legfontosabb tudnivalókat. A 6-os úton munkálkodnak a siófoki elágazó után, aszfaltozás egészen pontosan a munkálat. Ezen kívül, ha délre tekintek még, akkor érdemes figyelni az M6-os autópályán. Híd és átereszt javítás karbantartás miatt lezárták az útpályát az ország határ felé. Az egyik alagútnál nyilván terelés van, óvatosan arra. Itt a városon belülre is jutott munkálat, a felüljárónál tevékenykednek, kátyúzás van folyamatban egészen pontosan félpályás lezárással. Aztán ránézve gyorsan a forgalomra, azt látom, hogy az újvárosi templom előtt élénkült meg igazán, de a tanítóképzőtől a központig is szintén sokan vannak. A Bezerédi utca ilyen piros még, mint amilyen a ezek, illetve a kórház északi sarka és egy kicsit a Csatári körforgalom bejárója is az északi oldalról. Az elkerülő Novalán telepi lámpa fogja a forgalmat, illetve az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti szakaszon vannak többen, olyankor már a gyalogosok is megszaporodnak, úgyhogy óvatosan arrafelé is, bármerre jár, tegye azt óvatosan, körültekintően és persze türelemmel. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hírek és a közlekedési infók után a 101-es hullámhoz már adalok én. Én Vörös Levente vagyok, a Kácsörbit bulis lágere pedig már pörög is. Ez a Mr. Rain.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A legnagyobbak szólnak itt az Andritón, a ma kedvencém, a tegnap slágerei, ezek közé érkeztem az időjárás frissítéssel. Hát ez a nap azért nem olyan, mint amilyen volt a hétvége, és az elmúlt hétnek az a vége, a munkahétnek. Az a helyzet, hogy ma igencsak esős napunk van, a folytatásban is egész sokat mondanak, 53-55%-ot, úgyhogy óvatosan, hogyha megy valahova, akkor vegyem magához egy esernyőt, elfér az a táskában, talán nagyon kell is. Egyébként a mai nap annyira tényleg nem jó, a hőfok az 22 a maximum, ami annyira nem vészes, viszont nyárias ruha esennyővel ezt javasolja az időkép ruhatipnek. A tölgy, az eperfa félék, valamint a pázsitfű félék vannak magasan jelen a levegőben, ez a pollen érzékenyeknek, az allergiásoknak lehet fontos, illetve amit még itt ír az időkép, hogy egy közeledő hidegfront előoldalán intenzív melegedés zajlik a térségünkben, így jelentsen ez bármit is, a lényeg, hogy a melegfrontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, rosszul lét és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. Egyébként általános tünet lehet még a fáradékonyság, a bágyadság, illetve a dekoncentráltság is, úgyhogy lehet, hogy nem ez a mai nap a legkellemesebb, az viszont biztos, hogy ma is fontos erősíteni az immunrendszerünket, odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, valamint a vitaminok pótlására is, szezonális zöldségek, gyümölcsök segítségével. Egyébként pedig a dalokra, amik érkeznek a folytatásban, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, a Maroon 5-é nekem mindjárt, ez lesz tőlük a Maps, azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk! Küld el önéletrajzot még ma! Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy olyan együttes jön, akik meghatározó szereplői a zenei életnek, ugye az ezredforduló óta még most is. Volt egy időszak, amikor azt hitték, elérték a csúcsot és fel akartak oszlani, de aztán gyorsan észbe kaptak és még több slágert gyártottak. Ők a Maroon 5 és a Maps, itt az Andritón.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andri.

0: Az utolsó dal szólt itt az Antriton ebben az órában, mert most Jóli hozza a régió és a térség legfontosabb híreit, aztán pedig Lizzo és Ariana Grande közösével indulunk. Ez lesz tőlük a Good As Hell a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: 7 tűzeset, 13 baleset a hétvége mérlege. Népes mezőny a Kajdacsin Nagydíjon. Markáns hidegfront érkezik kedden. Jó napot kívánok, Jannel Joli vagyok. 2026. május 11-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 7 tűzesetez és 6 műszaki mentéshez vonultak vármegyénk tűzoltói az elmúlt 72 óra leforgása alatt, tudtuk meg a katasztrófa védelem sajtóközleményéből. Szombat éjjel egy 70 négyzetméteres lakóépület födém része és padlástere égett felsőnyéken az Árpád utcában. A tűzeset helyszínére a siófoki hivatásos és a Lajos Komáromi önkéntes tűzoltók siettek. Az ingatlan két lakójának ideiglenesen el kellett hagynia az otthonát. Vasárnap délután mintegy 3 hektáron égett foltokban az avar és a gazbátyán, a Felsőszállás utcában. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltók siettek, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével számolták fel a tüzet. 30 nagyméretű körbála égett vasárnap este Döbrökközön a Tisza utcában. A tűzeset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy erőgép támogatásával 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Az elmúlt 72 órában 13 balesetről érkezett bejelentés, 6 esetben személyi sérülés is történt. Május 8-án pénteken 10 óra 20 perc körül Szekszárdon a Széchenyi utca 11-13 szám előtt történt egy sérüléses baleset. A Rákóczi utca felől a Béri Balog Ádám utca irányába közlekedett egy segédmotorkerékpáros. Mivel nem tartott megfelelő követési távolságot, későn észlelte, hogy az előtte haladó pick-up forgalmi okból lassít, majd megáll, így hátulról neki ütközött és elesett. A motoros a balesetben súlyosan megsérült. Május 9-én szombaton délelőtt 10 óra körül az 5603-as mellékúton Mőcsényből haladt egy autós Mórágy irányába. A 12-es kilométer szelvénybe érve egy jobbra évelő kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, átsodródott a szemközti sávba, ahol összeütközött egy Mórányról Mőcsénybe közlekedő autónak, majd az úttest szélén az árokba állt meg. A balesetben mindkét sofőr és 4 utasuk is könnyenben sérültek. Szintén szombaton 15 óra 37 perckor Tolna közigazgatási területén az M6-os autó pálya Pécs felé vezető oldalán közlekedett egy autós, amikor a 140-es kilométer szelvénybe érve a nem megfelelő követési távolság miatt az előtte haladó autónak ütközött, az utolért kocsi többször a szalagkorlátnak csapódott. A mentők a két gépkocsi 3 utasa közül egy embert könnyű, még egy másikat súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Szintén vasárnap délután 4 óra körül Szekszárdon egy autós közlekedett a Ború utcával a 6-os főút felé, amikor egy enyhén balra ívelő kanyarban jobbra letért az útról és a beton szegélyen áthajtva egy villanyoszlopnak ütközött. A balesetben súlyosan megsérült férfi nem használta a biztonsági övet, és a szonda is erősen pozitív értéket jelzett. A rendőrök 3 esetben intézkedtek itt a sofőrökkel szemben, a mért eredmények alapján egy büntető feljelentést tettek, 2 közigazgatási bírságot szabtak ki. Megtelt élettel a bátaszéki Molyhos tölgy környéke május 10-én, hiszen a Madarak és Fák napja alkalmából közös pikniket szerveztek a helyiek szendvicssel, élőzenével és játékokkal. Az eseményről Kovács Vivien, művelődés szervező számol be.
7: Tegnap, azaz 2026. május 10-én a Madarak és Fák napján nem csak egy fát ünnepeltünk, hanem azt a közösséget, ami 10 évvel ezelőtt az európai év fájává emelte a bátaszéki Molyhos tölgyet. Egy igazi, hamisítatlan, jubileumi Molyhos piknikkel emlékeztünk meg az évfordulóról. A készülődés már délelőtt elkezdődött. Nincs piknik egy jó rántotusos szendvics nélkül, úgyhogy a kosarunkba húsos zsömi, bőséges vízkészlet és persze pokrócok is kerültek. A cél az volt, hogy a klasszikus játékoké, a természeté és az együtt töltött időé legyen a főszerep. Volt ott minden, a gyerekek papírsárkányokat teregettek a szélben, repült a frisbee és pattogott a labda. A domboldal pedig megtelt élettel, ami pedig az egészet keretbe foglalta, az az élő zene volt. A kis zenekar szolgáltatta a dallamokat számunkra. Nem harsányon, hanem pont olyan finoman simultak bele a környezetbe, ami hagyta érvényesülni a száj nyugalmát, mégis megadta azt a fesztiválos alaphangulatot, amitől mindenki kicsit jobban érezte magát a pokrócán. Összességében egy olyan délután volt, ahol a természetvédelem és a családi kapcsolódás kéz a kézben járt. Jó volt látni, hogy a Molyhos tölgy 10 év után is pontosan ugyanúgy összehozza az embereket, mint amikor egy város szurkolt neki a versenyben.
6: Új fejezet indul a Bodri Birtok és az Optimus étterem életében június elejétől. Fölöte Norbert, igazgató új kihívások elé néz, a vendéglátás vezetését Bodri Orsolya veszi át. A Bodri Birtok vendéglátás részlegének irányítását szinte az indulástól kezdve Fölöte Norbert tartja a kezében. A Birtok köszöni neki az elmúlt 15 év építő munkáját, a sok közös élményt, sikeres rendezvényt és esküvőt, a további munkájához is hasonló sikereket kívánnak. Bodri Orsolya marketing vezetőként eddig is maximálisan részt vett a folyamatokban, ismerősként, családtagként, a tőle megszokott lendülettel és szeretettel köszönti majd a régi és új vendégeket és eseményeket az eddig összeszokott csapattal, kollégákkal együtt. A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület május 9-én szombaton rendezte meg a 6. Kajdacsi Nagydíj 2026 és Pálinkás Csaba emlékversenyt. Az időjárás kegyes volt a szervezőkkel és a több mint 100 fős mezőnnyel, ugyanis szinte teljesen szélmentes napsütéses időben tekerhették végig a versenyt, amiről Stej Gábort, az egyesület elnökét kérdeztük.
8: 2026. május 9-én szombaton került sor a 6. Kajdacs Nagydíj és egyben Pálinkás Csaba emlékverseny nemzetközi kerékpárversenybe. Itt ugye a Pálinkás Csaba emlékverseny az egy nagyon fontos megjelölés volt, hiszen a leghosszabb távot teljesítő abszolút versenygyőztese kapta a Pálinkás Csaba emlékkupát. A leghosszabb távról beszélünk, itt egyébként az abszolút győzelmet Szegedi KSC versenyzője dr. Bozsik Bence szerezte meg. Érdekességképpen lehet megjegyezni, hogy 45-ös átlagot hajtottak a versenyzők. Kiváló időjárás fogadta őket, kiváló körülmények, hiszen napsütés, szélcsendes idő. Azt kell mondani, hogy ugye az útburkolat ezen a körpályán, ami Kajdacs Kölest között található, tökéletes. A legnagyobb mezőny, ugye ez a bizonyos 4 illetve 5 körös verseny volt, ahol 100 fölötti létszámmal álltak rajthoz. Egyébként volt ugye 1-2 illetve 3 körös futam is, szintén szép, nagy létszámmal, és a legkisebbek azok viszont egy 12 kilométeres fordítós versenyt teljesítettek. Nemzetköziséget igazolta, hogy a magyarokon kívül Szerbiából, Boszniából és Olaszországból is jöttek kerékpárversenyzők. Egyébként mindegyik nemzet sikeresen teljesített, de hála Istennek magyar győzelem született, mondom még egyszer, a Pálinkás Csaba emlékére kért leghosszabb versenytávon. A rendező egyesület a Szekszárdi Kerékpáros esze összességében teljesen pozitívan értékelte. Bízunk a folytatásba, a településnek abszolút köszönjük, ők már meg is erősítették, hogy jövőre ugyanitt találkozhatunk, és természetesen köszönjük a rendőrségnek, a polgárőrségnek és minden segítőnek, aki hozzájárult ehhez a rendezvényhez.
6: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8-14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jolinak nagyon szépen köszönjük a híreket, már szaladunk is tovább itt az Antriton a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, Lizzo és Ariana Grande közöse pedig már pörög is. Ez dőlük a Good As Hell.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

szólnak a ma kedvencei meg a tegnap slágerei itt az Antriton, a 15 óra derekán pedig programajánlóval érkeztem, mert hogy látogatható például a Színes Tintáim Nemessenyi Gyöngyi képzőművészeti kiállítása, ez a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában kapott helyet, május 5-én nyílt és egészen 31-ig lehet megnézni az intézmény nyitvatartási idejében, a belépés pedig díjtalan, egy képzőművészeti kiállításról beszélünk egyébként, és igencsak színesnek ígérkezik, legalábbis ahogy itt a szexerlagora.hu oldalon egy kis ízelítőt kapunk belőle. A másik pedig, amire mindenképpen felhívnám a figyelmét, az a holnap folyamán 18 órakor kezdődik majd Kultúrkortyok Szabad Egyetem Taskenttől az Aralatóig Üzbegisztán. Radics Tamás túravezető előadására lehet számítani. Ez egy nagyon jó program szokott lenni, és most is igencsak izgalmasnak ígérkezik, hogy Üzbegisztán Közép-Ázsia legnépesebb és legtöbb történelmi örökséggel rendelkező országa, úgyhogy a fővárosa több mint 3 millió főt számláló Taskent ekkor a Szovjetunió harmadik városának számított, ugye Moszkva és Szentpétervár után. Na de a lényeg talán nem is ez, hanem a történetek, hogy mi a helyzet arra fele, erről mesél tehát Radics Tamás, a belépés ide is díjtalan, ez a csatárteremben lesz, holnap tehát 18 órakor Babits Mihály Kulturális Központ. A kettőt akár egybe is lehet kötni, egy jó kis tárlat, aztán persze Szabad Egyetem, ezzel aztán el lehet ütni az időt, ahogy a dalokkal és a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, amikkel megyünk tovább, Ed Sheeran érkezik hozzánk 2017 második leghallgatottabb dalával, eztől a Shape of You, azonnal!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Buli a Köbön. The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a Szekszárdi Piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Tini, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szexárdagóra.hu.
3: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac@nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd, Pásztor utca 8.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidékfélmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
0: Ennyi volt a reklám.
1: A következő énekes igazán egyedi akart lenni, mert stúdió albumainak egy műveleti eladó címnek. Így fordulhat elő, hogy az összeadás, szorzás, osztás, egyenlőség és kivonás jeleket is láthatjuk a borítókon. Ő nem más, mint Ed Sheeran és a Shape of You itt az Antriton.
0: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: what it takes. Vége van már a 15 óra utolsó perceit, tapossuk, remélem végzett a melóban, és a pihenéshez hozhatom majd a dolgokat. Ha viszont nem, akkor kitartást kívánok, és természetesen ahhoz is pörgetem a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. A Pet Shop Boys dalával indulunk majd, ez lesz az Always on My Mind.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeletével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balatonmária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton fagyja versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton fagyja versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Kedden délelőtt még sokfelé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Átlépünk a 16 órán, szól az Antrit, benne minden jóval, de főleg a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, és én is jövök vissza a folytatásban, Vörös Levente vagyok. Most pedig éppen a Pet Shop Boys dala indul. Ez az Always on My Mind.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

Szól az Antrid, benne a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel és fontos információkkal, amiket hoztam, hisz nem lehet elmenni amellett, hogy nagyon-nagyon sok veszély leselkedik ránk az online világban, legfőképpen ugye az adatainkra, illetve a pénzünkre, mert hogy erre hajtanak a csalók. 10 percenként próbálkoznak meg a kiberbűnözők átlagosan egy átutalásos csalással, úgyhogy igencsak résen kell lenni, a kiberpas.hu oldalon pedig akár fel is lehet vértezni magunkat ezekkel a csalásokkal szemben. Többféle csalástípus létezik, elkülönítünk telefonos, számítógépes, SMS-es, e-mailes csalásokat is. Hát nagyon-nagyon sokrétű és nagyon-nagyon kreatívak ezek az úgynevezett csalók, úgyhogy nem árt képben lenni a lehető legtöbb eshetőséggel, amivel átverhetnek minket. Ugye nagyon-nagyon fontos mostanában az online világban, hogy a piactereken, az online piactereken is résen legyünk, hogyha esetleg valaki próbálja az általunk kínált terméket megvenni erőszakosan, magyartalanul fogalmazva, és nem is a mi kérdéseinkre válaszolva, akkor nagy valószínűséggel egy bottal beszélgetünk, és ez a bot, ez bizony át tud verni minket, linket tud küldeni, amire aztán rákatint az ember. Nagyon-nagyon sokfajta csalásra érdemes tehát figyelni, úgyhogy kiberpas.hu, itt a bankoknak az elérhetőségei is listázva vannak, úgyhogy meg lehet győződni egy esetleges telefonhívás, vagy egy kapott e-mail miatt, hogy ugyan honnan jöhetett, és tényleg hiteles, valós-e az a hely, ahonnan érkezett. Így lehet tehát a legegyszerűbben felkészülni. Mi pedig felkészülünk dalokból, a ma kedvenceiből, meg a tegnap slágereiből. Jön Tarány Tamás, és a Most így a jó, ide az Antritra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Talán Tamással megyünk tovább, aki 2011-ben tűnt fel először az X-Faktor tehetségkutató műsor második évadában. Már akkor látszott benne a potenciál, az élő showban Malek Miklós csapatát erősítette, végül pedig a negyedik helyen végzett. Ő jön most, a most így a jóval, itt a Sanfriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A 16 óra végéhez érkeztünk, itt az Antrit szól, most éppen a hírekkel mindjárt, aztán persze hozom vissza a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Marshmallow és Jelly Roll indít majd, ez lesz a Holy Water. Pour out a little holy water.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szexárd, Széchenyi utca 49.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 000 főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az A-Box automatákat, a hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az A-Boxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a paketa, hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Box folytatják.
2: Rádió Andrit időjárás.
6: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: 17 óra után járunk a ma kedvencei és a tegnap slágerei bekészítve. Üdvözlöm, én Vörös Levente vagyok. Az utolsó közös 60 percünket is keményen megpörgetjük. Taylor Swiftnél a mikrofon. Ez a The Fate of Ophelia.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: szólnak a legnagyobbak, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei itt az Antriton, és egy olyan dolgot hoztam, amivel pénzt lehet spórolni, és hát ki ne lenne kíváncsi egy ilyen dologra. Ez nem más, mint a Quick, az azonnali gyors fizetési rendszer. Lehet, hogy már hallott róla, ha igen, akkor azért, ha nem, akkor pedig azért lehet érdemes az elkövetkező nagyjából egy percben meghallgatni, hogy tulajdonképpen mi is ez, mert lehet, hogy tudok újat mondani. A Quick egyébként egy magyar nemzeti bank által fejlesztett hazai digitális fizetési megoldás. Ez azt jelenti, hogy nem kell hozzá bankkártya, nem kell hozzá készpénz, csak a mobiltelefonunk és benne a mobilbankunk. A lényeg, hogy egy QR kód beolvasásával vagy egy NFC érintéssel, esetlegesen egy linkre kattintva másodpercek alatt átutaljunk valamit másoknak, vagy hát nem valamit, hanem valamennyi pénzt másoknak, és hogy miért is jó ez, igazából elgondolkodhat rajta az ember, azért, mert ingyenes. A törvény erejénél fogva minden lakossági vásárlónak teljesen díjmentes, sem tranzakciós illeték, sem banki díj nincs rajta. És biztonságos is, hisz nem kell kártya adatokat megadni egy webshopnak sem, a fizetés pedig a saját megszokott banki appunkon keresztül történik, egy valamilyen azonosítással, amit jóvá kell ugye hagyni. Úgyhogy olyan, mint a készpénz, csak éppenséggel digitális, a kereskedő 5 másodpercen belül már látja is az összeget a számláján. Egyébként nagyon érdekes, mert 2024 végén indult, de olyan dinamikus növekedést mutatott be, hogy 2025 végére már több mint 5 millió tranzakció futott át a rendszeren, csak hogy érzékeltessem, ez olyan, mintha én küldenék önnek 10 forintot 5 milliószor. Az lenne ugye 50 millió forint. Na de ne azért ennél jóval többet mozgattak már meg a rendszeren keresztül, összesen 1600 milliárd forintot a magyarok. Úgyhogy nagyon sok elfogadó hely is van, 31 ezer boltok, webshopok, sőt már egyes futároknál is lehet találkozni ilyen Quick logóval, ami azt jelenti, hogy náluk is lehet fizetni ezzel a gyors fizetéssel. Úgyhogy egyetlen negyed év alatt megduplázódott a használata, a magyarok tehát igencsak rákaptak. Érdemes és érdekes is használni. Ugye, mint mondtam, QR kód, NFC érintés vagy link formájában esetleg fizetési kérelemként lehet használni, és nem kell hozzá kártya, ez talán az egyik legnagyobb előnye. Úgyhogy nézzen utána, hogyha esetleg nem használta, meg lehet azért spórolni egy-két dolgot, de közben pedig azért maradjon velünk, mert a ma kedvencei meg a tegnap slágerei érkeznek a folytatásban is. Én nekem mindjárt Enrique Iglesias és Kiara. Ez lesz a Taking Back My Love. Azonnal! I give it all.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Daniel Fit TNT, Zanzibar, Vétek. Koncertek sztárfellépőkkel, helyi zenekarokkal, nemzetiségi műsorok, programok a pünkösdi hagyományok jegyében. Finom étkek és borok, vidám park és még sok minden más. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében május 22-e és 25-e között. A gyerkőcöket Kalap Jakab, a Buborék Együttes, az Iszkiri Gyerekzenekar, Népi Játszópark és még számtalan vidám program várja. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál május 22-e és 25-e között. Bővebb információ szexhardagora.hu.
5: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
2: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
7: www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ha azt mondom, Iglesias, két kiváló énekesre is gondolhatok. Julio Iglesiasnak 250 millió albumát adták el, Grammy-t is kapott, és 5000 koncertet adott világszerte. Fia vitte tovább örökségét, aki Latin Grammy-vel is rendelkezik. Ő Enrique Iglesias, Kiarával, ez pedig a Take Me Back My Love, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: legszebb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 18 óra lesz pillanatokon belül, ez az Andrétom a kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én szeretném már megköszönni a figyelmét, és felhívni, hogy holnap reggel 6-kor már velem ébredezhet. 7 órakor érkezik Sasi is, kezdjük a napi ötöst hallgatni, aztán 8-tól majd az ön véleményére is kíváncsiak leszünk a 74-es körzet 444-444-es számon. Addig is persze kívánok további jó szórakozást és szép estét, reggel 6-kor találkozunk az elmúlt órákban.

0: jelentkezés a sobokotoyellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sobolab, legyen tisztában a térképével.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forstoffer Ágnest választották meg házelnökét, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Ruslai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak, ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak,

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Karcos a régi napszemüveged? Május 14-e és 17-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
2: Buli a köbön. The Platz Outdoor a szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Három este, három diszkó, több ezer négyzetméteren a szekszárdi piac téren. Május 22-én pénteken a Funky Brothers, azaz DJ Pajero és Songi. Május 23-án szombaton Desperado Fit Timi, valamint Sabba. Május 24-én vasárnap Vini és DJ Táborfi. Három est, három fergeteges buli. Mindenkit vár a már fogalommá vált The Platz Outdoor a szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon. Részletek és jegyvásárlás szekszárdagóra.hu.
3: Figyelem, Szekszárd! A nyitrai csoport szekszárdi autóházaiba érték kesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el ön életrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szekszárd, Pásztor utca 8.
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
4: Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás, ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlament bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a közetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrézsdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzés részesül.
2: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
1: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Andrét. Rádió Andrét. Rádió Andrét.
5: Let me tell you.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Figyelem, Szexárd! A nyitrai csoport szexárdi autóházaiba értékesítő kollégát keres, akár azonnali kezdéssel. Ha magabiztos vagy, szeretsz emberekkel dolgozni és motivál a siker, csatlakozz hozzánk. Küld el önéletrajzot még ma. Álláskukac.nyitraicsoport.hu. Nyitrai csoport. Szexárd. Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől, mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódások során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Kedden délelőtt még sokfelé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Kedden markás hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az A-box automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az A-boxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-boxként folytatják.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.